0: van a szív. A Best FM. A Best FM. Ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: egyedüllét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük.
1: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: mindenből
1: a legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenék.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyot.
1: Nagyon jó a bestem, egészen a rádiót hallgatom.
2: De hát útközben vagytok a kísérői.
3: Nagyon jó zenék vannak.
4: Mindig önöket hallgatom.
5: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és Camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra? Ha messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Az ország legjobb boxolói érkeznek Nyíregyházára, kirívó gyorshajtás Szabolcsban, nyáron is szükség van vérre. Kis Dániel vagyok. Magyarország legjobb boxolói érkeznek Nyíregyházára. Szerdától szombatig városunkban zajlik a 103. Paplászló Elit Országos Ökölvívó Bajnokság. A Continental Arénában 10+10 súlycsoportban lépnek ringbe a bunyósok. Kovács Ferenc polgármestert arról kérdeztük, mit jelent Nyíregyháza számára a sportesemény.
3: Ez egy városmarketing is, különösen, hogy most Paplászló 100 éves születésnapi jubileum sorozata van, amelynek egy kiemelt állomása Nyíregyháza lett, és bízunk benne, hogy méltó házigazdái leszünk ennek. Itt mindig van sikere, népszerűsége a sportnak. Ezt az elmúlt 15 évben számtalan esemény igazolta. Megvannak azok a feltételek, nem csak infrastruktúrális, hanem a közönség szempontjából is, ahová én azt gondolom, hogy az ökövő szívetség is úgy fog értékelni, hogy érdemes volt idehozni.
2: Kirívó gyorshajtást kapott Lencse végre a Trafipax. Ökörító fülpösön mértek be egy eltúlzott sebességgel közlekedő személyautót. A járművezető a megengedett 50 km/órás helyett 127 km/órás sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 468.000 forint összegű pénzbírságot kapott, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Kiemelik, tapasztalataik szerint a járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás kimagasló baleseti kockázataival, a gyorshajtó felelőtlen magatartásával, nem csak a saját, de mások életét, testét is veszélyezteti. Így mindenkit arra kérnek, tartsák be a közlekedési szabályokat. Viralásra hív a Vérellátó és a Vörös Kereszt. A biztonságos ellátás érdekében országosan naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes spiraló segítsége. Hívta fel a figyelmet a két szervezet. Ért bárki adhat, aki egészséges. Elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig elírja az 50 kg-ot. Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Záhonyban, Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírbérteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni. De hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu oldalon érhetők el. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Az előrejelzések szerint, míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utam.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nagyon jól vesztem, készen ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is elindul a nyitott portanapok. Együttműködési megállapodást kötött a sportcentrum. Szabolcsi sikere az országos döntőn. Kis Dániel vagyok. Magyarország legjobb boxolói érkeznek Nyíregyházára. Szerdától szombatig városunkban zajlik a 103. Pap László Elit Országos Ökölvívó Bajnokság. A Continental Arénában 10+10 súlycsoportban lépnek ringbe a bunyósok. Kovács Ferenc polgármestert arról kérdeztük, mit jelent Nyíregyháza számára a sportesemény.
3: Ez egy város marketing is, különösen, hogy most Pap László 100 éves születésnapi jubileum sorozata van, amelynek egy kiemelt állomása Nyíregyháza lett, és bízunk benne, hogy méltó házigazdái leszünk ennek. Itt mindig van sikere, népszerűsége a sportnak. Ezt az elmúlt 15 évben számtalan esemény igazolta. Megvannak azok a feltételek, nem csak infrastruktúrális, hanem a közönség szempontjából is, ahová én azt gondolom, hogy az a Ökölvívó Szövetség is úgy fog értékelni, hogy érdemes volt idehozni.
2: Kirívó gyorshajtást kapott Lencse végre a Trafipax. Ökörító Fülpösön mértek be egy eltúlzott sebességgel közlekedő személyautót. A járművezető a megengedett 50 km/órás helyett 127 km/órás sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 468 ezer forint összegű pénzbírságot kapott, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Kiemelik, tapasztalataik szerint a járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás kimagasló baleseti kockázataival. A gyorshajtó felelőtlen magatartásával nem csak a saját, de mások életét, testi is veszélyezteti. Így mindenkit arra kérnek, tartsák be a közlekedési szabályokat. Bíradásra hív a Vérellátó és a Vörös Kereszt. A biztonságos ellátás érdekében országosan naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes bíraló segítsége. Hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges. Elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig elírja az 50 kg-ot. Szabolcs-Szatmár-Beregben a héten Záhonyban, Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírbérteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni. De hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
4: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességjátékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
2: Szabolcs-Szatmár-Beregből tavaly 46 településről mintegy 2000 diák nyaralhatott az Ánkai táborban, és majdnem 200 tanuló a Fonyurdigeti Erzsébet táborban. Fókuszban a kreativitás. Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírta közös pályázatát. Az alkotó idősek felhívására Nyíregyháza városában élő, amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán olvashatók. Idén is elindul a nyitott portanapok. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárják majd az érdeklődőket. Az október 4-ig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Tartanak kóstolókat, portatúrákat, kézműves foglalkozásokat és zenés programokat is. Az esemény sorozat augusztus 22-én Szabolcs-Szatmár-Beregben indul, de bemutatkozik majd mások mellett a Bakony vidéke, a Dél-Dunántúl és a Közép-Tisza vidéke is. Az agroturizmus népszerűsítése, a termelők és fagyasztók közötti kapcsolat fellendítése, a közlemény szerint új csatornákat nyithat az egészséges, helyi termékek értékesítésében és beszerzésében. Határtalan lehetőségek, együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Sportcentrum a szlovákiai Szepsi székhelyű atlétikai klubbal a magyar-szlovák sportbaráti kapcsolat erősítése jegyében. A két egyesület célja, hogy közös sportszakmai programokkal ösztönözze a felek szakmai munkáját és utánpótlás nevelését. A Nyíregyházi Sportcentrum vállalja, hogy edzés és verseny lehetőséget biztosít a partner sportolói számára, akik ezáltal már az augusztus végén megrendezendő atlétikai magyar csapatbajnokságon is az egyesület színeiben indulhatnak, írja a közösségi oldalán a Sportcentrum. Megtartották a hivatásos vadászok országos szakmai versenyének idei döntőjét. A megmérettetésnek Buj adott otthont. A versenyen a Szabolcs-Szatmár-Beregi induló jeleskedett, így az év hivatásos vadásza 2026-ban Róka Bence lett, számolt be az Országos Magyar Vadászkamara. A döntő területi válogatók előzték meg, ahol országszerte több mint 140 vadász versengett. Az utolsó fordulóban végül közülük a legjobb 19 mérhette összetudását. Az eseményen az is elhangzott, a vadászkamara jelenleg 2730 hivatásos vadász tart nyilván az országban. Szökevényt fogtak a rendőrök. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfi a legkeresettebb 50 bűnöző listáján is szerepelt, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrség. Azt írják, a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, és ismeretlen helyre távozott. Egy budapesti lakásban rejtőzött, amikor rajta ütöttek a rendőrök. A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit. Őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Új vezető az egyes számú belgyógyászat élén. Gyenes István belgyógyász és gastroenterológus szakorvos vette át a Jósa András Tag Kórház egyes belgyógyászati osztályának vezetését. Elődje Szegedi László főorvos több évtizedes kiemelkedő szakmai munkáját követően vonult nyugdíjba, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Hozzáteszik, az osztály irányítását olyan szakember veszi át, aki több mint 3 évtizedes klinikai és vezetői tapasztalat érkezik Nyíregyházára. Pályafutása során Berettyóújfaluban, Debrecenben és Sátoraljaújhelyen szerzett jelentős szakmai és vezetői gyakorlatot. Emellett a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyógyszerterápiás és Regionális Kutatásetikai Bizottságának is tagja. Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán, több mint 700 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben, a polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban két turnusban indították a programot, a második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyíregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Budapesten rendezték a gyermek országos úszóbajnokságot. Az eseményen nyíregyházi siker is született. Szabó Regina magyar bajnok 100 méter háton, tudatta a Nyíregyházi Sportcentrum. A fiatal sportoló élete első magyar bajnoki címét szerezte meg. Regina 50 méter gyorsan is remekelt, az 5. helyen végzett. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

Jó reggelt, itt a hétfő, július 13-a, péntek 13-ról tudom, hogy azért az egy babonás nap, a hétfő 13-ról azért nincsenek ilyen információim. No hát akkor hétvégén remélhetőleg sikerült feltöltődni, és új lendülettel vághatunk neki az előttünk álló hétnek, amikor is köszöntjük a jelöket, és hogyha ma született, akkor egy napon született például Harrison Forddal, Ruby Kernő feltalálóval, Mambo No. 5, Lubega is ma született, valamint Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó, mindenkinek sok boldogságot, illetve egy érdekesség még 1923-ból, a mai napon készült el a Hollywood felirat, a Hollywood feletti dombon, ugye ennek most már több mint 100 éve. A hét elindul, és hogy milyen időjárással, ez is rövidesen kiderül. Mondjuk most már azért számolni kell azzal, hogy a 20 fokokat elfelejthetjük, ami a múlt héten volt. Ismételten tartósan 30 fok feletti hőmérsékleti értékek jönnek, de hát nem baj, hiszen nyár van. Jó reggelt, ez a Best FM és a Best reggel. Én Simon Norbert vagyok.

Időjárás jelentéssel megy tovább a hét első napja, a hétfő. Van egy népi megfigyelés, ami azt mondja, hogy ha július közepén sok a napsütés, akkor bőséges lesz a szőlőtermés. Eddig amúgy jól állunk, mert hogy a mai napon is eléggé napos idő várható. Mondjuk több-kevesebb felhő azért éppen megjelenhet felettünk, de az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, pedig azért nagyon kellene. Csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor, amit már megszokhattunk. Sokfelé lesz majd élénk, helyenként erős az északi a szél, és a legmelegebb órákban ismételten 30 fok felett találjuk magunkat, jó mondjuk egy kicsivel, a mai napon 31 fok várható. És van egy másik népi jóslat, ami kifejezetten július 13-ára szól, ez pedig így hangzik, hogyha dörög és villámlik, ez lesz jellemző az elkövetkezendő 40 napban is. Hát ma vihar, dörgés, villámlás nem igazán várható, viszont az igen, hogy a hét folyamán folyamatosan 30 fok felett leszünk, meglátjuk, hogy mennyire lesz ez kánikulai, minden esetre azért sokkal nyáriasabb hőmérsékleti értékekre készülünk ezen a héten, mint ami múlt héten volt. És tartod a nap, a hétfő július 13-a, a Best reggellel, jó reggelt kívánok, én Simon Norbert vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is elindul a nyitott portanapok. Együttműködési megállapodást kötött a sportcentrum. Szabolcsi siker az országos döntőn. Kis Dániel vagyok. Idén is elindul a nyitott portanapok. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárják majd az érdeklődőket. Az október 4-ig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Tartanak kóstolókat, portatúrákat, kézműves foglalkozásokat és zenés programokat is. Az eseménysorozat augusztus 22-én Szabolcs-Szatmár-Berekben indul, de bemutatkozik majd mások mellett a Bakony vidéke, a Dél-Dunántúl és a Közép-Tisza vidéke is. Az agroturizmus népszerűsítése, a termelők és fogyasztók közötti kapcsolat fellendítése, a közlemény szerint új csatornákat nyithat az egészséges, helyi termékek értékesítésében és beszerzésében. Határtalan lehetőségek, együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Sportcentrum a szlovákiai, Szepsi székhelyű atlétikai klubbal, a magyar-szlovák sportbaráti kapcsolat erősítése jegyében. A két egyesület célja, hogy közös sportszakmai programokkal ösztönözze a felek szakmai munkáját és utánpótlás nevelését. A Nyíregyházi Sportcentrum vállalja, hogy edzés és verseny lehetőséget biztosít a partner sportolói számára, akik ezáltal már az augusztus végén megrendezendő atlétikai magyar csapatbajnokságon is az egyesület színeiben indulhatnak, írja a közösségi oldalán a Sportcentrum. Megtartották a hivatásos vadászok országos szakmai versenyének idei döntőjét. A megvilletetésnek Buj adott otthont. A versenyen a Szabolcs-Szatmár-Beregi induló jeleskedett, így az év hivatásos vadásza 2026-ban Róka Bence lett. Számolt be az Országos Magyar Vadászkamara. A döntő területi válogatók előzték meg, ahol országszerte több mint 140 vadász versengett. Az utolsó fordulóban végül közülük a legjobb 19 mérhette összetudását. Az eseményen az is elhangzott, a vadászkamara jelenleg 2730 hivatásos vadász tart nyilván az országban. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

hétindító közlekedési hírek a Besttől. Nyíregyháza Nagykáró között ugye nagy szállás térségénél, ott épül a körforgalom, éppen ezért még mindig életben van a sebesség és forgalom korlátozás. Ezen mindenképpen számoljanak, és azzal is, hogy a Rákóczi-Bethlen Gábor utca találkozásánál megsüllyedt közműfedél van jelölve bójával, legyenek itt is figyelmesek. Továbbra is amúgy jó ütemben halad az északi városi részen a körforgalom kiépítés. A Vasvári Pár utcán jelzőlámpa még mindig van, ez engedi a forgalmat, hosszabb menetidővel számoljanak. Néha majdnem a kereszteződésig ér a sor, ha besorolunk erre az utcára. Menjünk távolabb, ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autót, egy szakaszát jármű körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a 2 kilométeres szakaszon, a 8-as és a 10-es kilométer szelvény között az új nyomvonalra terelik, és irányonként egy-egy sáv járható. Induljanak ma is időben, hogy ne kelljen sietni, útközben pedig hallgassásokat a Bestet, jó utat! Yeah.

Jó reggelt, július 13-a van. Itt vagyunk a hónap közepén, a kertekben már bőségesen terem a paradicsom, a paprika, az uborka, a cukkini. A termelői piacokon pedig ilyenkor találkozhatunk a nyár legszínesebb kínálatával, és egy friss lecsóhoz szinte minden alapanyag helyben is beszerezhető itt Nyíregyházán. Szóval mondjuk ki, igen, elindult a 2026-os lecsószezon. Érdemes bográcsban elkészíteni, füstölt szalonával, és hozzá friss kenyér isteni. Most júliusban még mindig nagyon hosszúak a nappalok, bár a nyári napfordulón már túl vagyunk, esténként még sokáig világos van, ami tökéletes lehet egy esti kerékpározásos sétára, vagy pedig akár szabadtéri koncertre, miután ugye elvégeztük a mai nap teendőit. A hét első napján pedig a Jenőket köszöntjük, boldog névnapot, és hogyha nézem az időjárási előrejelzést, egészen nyárias lesz a hét. Igaz, hogy a napsütést ma több kevesebb felhő azért zavarhatja, de az ország nagy részén azért alapvetően napsütéses napra készülünk, csapadék egyáltalán nem várható, vagy esetleg elvétve egy-egy gyenge futózápor, amit már megszokhattunk. Erős széllökések azért lehetnek, leginkább az északi a szél lesz domináns, és 30 fok felett leszünk most már egész héten, ma például 31 fok várható majd Nyíregyházán. Ha szabadságon van, akkor jó nyaralást, ha pedig még a munka várja, akkor lassan indulni kell, hiszen nem sokára 7 óra.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő a forgalom városunkban, torlódás a ki- és bevezető utakon és a meglévő útmunkák közelében tapasztalható. Nyíregyháza Nagykálók között, Nagyszállás térségénél az épülő körforgalom miatt továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. Az Új utca, Betlen Gábor utca találkozásánál megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, óvatosan közlekedjenek. Jó ütemben halad az északi város részen a körforgalom kiépítése, a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat, az arra közlekedők hosszabb menetidőre készüljenek. Körültekintően a sebességhatárok betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Szökevényt fogtak a rendőrök. Új osztályvezető az egyes számú belgyógyászat élén. Magyar bajnok a nyíregyházi úszó. Kis Dániel vagyok. Szökevényt fogtak a rendőrök. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfi a legkeresettebb 50 bűnöző listáján is szerepelt, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrség. Azt írják, a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, és ismeretlen helyre távozott. Egy budapesti lakásban rejtőzött, amikor rajta ütöttek a rendőrök. A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit. Őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Új vezető az egyes számú belgyógyászat élén. Gyenes István belgyógyász és gasztroenterológus szakorvos vette át a Jós András Tag Kórház egyes belgyógyászati osztályának vezetését. Elődje Szegedi László főorvos több évtizedes kiemelkedő szakmai munkáját követően vonult nyugdíjba, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Hozzáteszik, az osztály irányítását olyan szakember veszi át, aki több mint 3 évtizedes klinikai és vezetői tapasztalat érkezik Nyíregyházára. Pályafutása során Berettyóújfaluban, Debrecenben és Sátoraljaújhelyen szerzett jelentős szakmai és vezetői gyakorlatot. Emellett a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyógyszerterápiás és Regionális Kutatásetikai Bizottságának is tagja. Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán. Több mint 700 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben. A polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban két turnusban indították a programot. A második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyíregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Budapesten rendezték a Gyermek Országos Úszóbajnokságot. Az eseményen nyíregyházi siker is született. Szabó Regina magyar bajnok 100 méter háton, tudatta a Nyíregyházi Sportcentrum. A fiatal sportoló élete első magyar bajnoki címét szerezte meg. Regina 50 méter gyorsan is remekelt, az 5. helyen végzett. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Az előrejelzések szerint, míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsit fűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen a hétindítás, mert azért ez a heti hangulatot megalapozza, szóval akkor jön a horoszkóp. Új lendület, tiszta gondolatok, ez a motto a mai napra, és nézzük, hogy mire számítsanak ma a kosok. Hát arra, hogy a hét első napja arra ösztönöz, hogy ne csak gyorsan, hanem tudatosan haladj előre, egy jól megválasztott irány most többet ér, mint a kapkodás. Bikák, ma érdemes a megszokott dolgokra friss szemmel nézni, lehet, hogy egy régi feladatban vagy pedig helyzetben, most veszed észre a valódi lehetőséget. És az ikrek, a hétfő nem a nagy szavakról, hanem a jó kérdésekről szól. Ha kíváncsian állsz a naphoz, olyan válaszokat találsz, amelyekre nem is gondoltál volna. Rákok, nyárad pedig ma különösen fontos lesz, hogy nem mások tempójához igazodj, ha a saját ritmusodat követed, sokkal nyugodtabbnak és eredményesebbnek érzed majd magad. Oroszlánok, egy kisebb kihívás megmutathatja, hogy mennyit fejlődtél az utóbbi időben, olyan természetességgel oldasz meg ugyanis valamit a mai napon, ami korábban igencsak nagy fejtörést okozott. Szüzek, a hét eleje kedvez a rendrakásnak, nem csak magad körül, hanem a gondolatokban is, amit ma tisztázol, az egész hétre meg fogja könnyíteni a dolgodat. Mérlegek, valaki ma kellemes meglepetést okozhat azzal, hogy betartja az ígéretét. Jó érzés lesz megtapasztalni, hogy a kölcsönös bizalom még mindig milyen sokat ér. Skorpiók, nem mindenre kell azonnal reagálni. Ma az lesz az igazi erősséged, hogy megvárod a megfelelő pillanatot, mielőtt döntést hozol. Nyilasok, nálad pedig a hétfő egy új célkitűzésnek kedvez, nem kell nagy változásra gondolni, egy apró elhatározás is messzire fog vezetni. Bakók hétfői napja, ma könnyebben felismered, melyik feladat érdemli meg a figyelmet, és melyik az, ami még várhat. Ez a tudatosság pedig sok energiát fog neked megspórolni. Vízöntők, egy szokatlan helyzetben éppen a kreativitásod fog segíteni. Ne a megszokott megoldásokat keresd, most a saját utad a legjobb út. És a halak, a hét első napja egy kellemes felismerés hozhat. Nem kell mindenre választ találni. Néha elég, hogyha nyitott maradsz, és hagyod, hogy a dolgok maguktól kibontakozzanak. Na nézzük, hogy mi a hét fő üzenete. Hát az, hogy egy új hét nem attól különleges, hogy minden tökéletesen indul, hanem attól, hogy minden nap egy új lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit tudatosabban, nyugodtabban és bátrabban haradj előre. Na ebben segít ezen a héten is. A best reggel, jó reggelt, szép hetet, én Simon Norbert vagyok.

Jó reggelt, ez volt a 4 Minutes, hát nem 4 perc múlva lesz fél 8, hanem pontosan 10 perc múlva. Itt a hétkezdés 13-a van, de nem péntek, hanem hétfő, és ez pedig nem ér. Legalábbis a babonásoknak sem kell ettől tartania, és akkor hétindításként nyitó hírek a bestfmnyiregyháza.hu-ról, azon belül is a helyi hírekről. Sajnos tapasztaljuk azt, hogy tovább fokozódik a szárazság, az ország túlnyomó részén közepes vagy pedig nagyfokú mezőgazdasági asszály van, csak a nyugati ország részekben és kisebb körzetekben van, mondhatni optimális nedvesség a talajban, pedig már sokfelé a magtárban van a termés átlagok viszont sajnos alacsonyak idén, a napraforgó virágzik csak úgy, mint a kukorica, aminél viszont az elhúzódó asszály nagy károkat okozott. Néztem, hogy lesz-e ma eső, hát talán ilyen szemetelő pöttyözés várható, de kiadós csapadékra továbbra sem kell számítani, sajnos, és ami pedig a hőmérsékleti értékeket illeti, hétkezdésként kapunk mára egy konszolidált 26 fokot. És fontos, hogy ne apadjanak ki a vérkészletek sem, éppen ezért fontos a véradás, hívja fel a figyelmet a vérellátó és a Vöröskereszt, a biztonságos ellátás érdekében amúgy naponta 1600-1800 donorra lenne szükség, és az elmúlt időszakban ennél hát jóval kevesebben adtak vért, éppen ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége, bárki adhat vért, aki egészséges, elmúlt 18, és nincs még 65 éves, a testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. És mi újság a balatoni lányokkal így nyáron, július 13-án, mindjárt kiderül, itt a

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: polgármestert arról kérdeztük, mit jelent Nyíregyháza számára a sportesemény.
1: Ez egy város marketing is, különösen, hogy most Papp László 100 éves születésnapi jubileum sorozata van, amelynek egy kiemelt állomása Nyíregyháza lett, és bízunk benne, hogy méltó házigazdái leszünk ennek. Itt mindig van sikere, népszerűsége a sportnak, ezt az elmúlt 15 évben számtalan esemény igazolta. Megvannak azok a feltételek, nem csak infrastruktúrális, hanem a közönség szempontjából is, ahová én azt gondolom, hogy az ökövő szívetség is úgy fog értékelni, hogy érdemes volt idehozni.
0: Kirívó gyorshajtást kapott Lencse végre a Trafipax. Ökörító fülpösön mértek be egy eltúlzott sebességgel közlekedő személyautót. A járművezető a megengedett 50 km/h helyett 127 km/h sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 468 000 forint összegű pénzbírságot kapott, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Kiemelik, tapasztalataik szerint a járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás kimagasló baleseti kockázataival, a gyorshajtó felelőtlen magatartásával, nem csak a saját, de mások életét, testépségét is veszélyezteti. Így mindenkit arra kérnek, tartsák be a közlekedési szabályokat. Virradásra hív a Vérellátó és a Vöröskereszt. A biztonságos ellátás érdekében országosan naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes viradó segítsége. Hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges. Elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig elírja az 50 kg-ot. Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Záhonyban, Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírbérteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni. De hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Az előrejelzések szerint, míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Edison Avenue, mert hogy kell a rendület a hétfő reggelhez, ugye? Ez a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok. Július 13-a van, igazi nyaralós hónap ez a július. Sokan, sok család például irányba veszi a Balatont, és kifejezetten kedvelt a déli part, viszont nagyon alacsony a víz, és sajnos egyre több baleset történik a Balaton déli partján az alacsony vízállás miatt, amelynek a veszélyeit nem érik fel a strandolók, és különösen a gyermekek szenvednek komolyabb sérüléseket azután, hogy a stégről vagy valamilyen vízi eszközről a bizony nagyon sekély vízbe ugranak. A Magyar Gyermekmentő Alapítvány most arról számolt be, hogy a hétvégén is több ilyen balesethez riasztották őket, és arra kérték a fürdőzőket, hogy fokozott óvatossággal használják a tavat, a legkisebbekre pedig kiemelten ügyeljenek, és hangsúlyozták, hogy a hasonló balesetek túlnyomó többsége bizony egy kis odafigyeléssel megelőzhető lenne. Az elmúlt szeles napokban egyébként felgyorsult a Balatonapadása, az átlagos vízállás az elmúlt egy hét alatt vasárnapig 5 cm-nyit, az elmúlt két hétben pedig összesen 10 centiméternyit csökkent a siófoki vízmérce szerint, és hogyha azt veszük, hogy az átlagos vízszint a hivatalos adatok szerint vasárnap reggel 65 cm volt, akkor ez az elmúlt két heti 10 centis apadás igencsak jelentős. Növekedés pedig a következő napokban sem várható, mármint hogy a víz szintjének a növekedése, mert csak hőség jön, és nem lehet csapadékra sem számítani.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő a forgalom városunkban, torlódás a ki- és bevezető utakon és a meglévő útmunkák közelében tapasztalható. Nyíregyháza Nagy Kállók között, Nagy Szállás térségénél az épülő körforgalom miatt továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. Az Új utca, Betlen Gábor utca találkozásánál megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, óvatosan közlekedjenek. Jó ütemben halad az északi város részen a körforgalom kiépítése, a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat, az arra közlekedők hosszabb menetidőre készüljenek. Körültekintően a sebességhatárok betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Spice Girls a Best reggelben, ez volt a Stop, és nem hogy megállunk, hanem éppen azon vagyunk itt közösen, hogy elindítsuk a hetet, hiszen hétfőn, és amennyiben például Olaszországba készül nyaralni a következő időben, akkor készüljön arra, hogy még mi itt Magyarországon most egész jól el vagyunk, nincs nagy hőség, ott más a helyzet. Megérkezett Európába ugyanis az idei nyár harmadik nagy hőhulláma, amely az előrejelzések szerint akár két hétig is kitarthat, és egyes nyugat-európai városokban már hőségriasztást is elrendeltek. Firenze városában a legmagasabb szintű vörös riasztás van jelenleg érvényben a hőség miatt, és Szardínia szigetén is 43 fokos meleggel számolnak. A kontinens déli részét elérő legújabb hőhullám nem enyhül a jövő héten sem, és az olasz egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint másodfokú hőségriasztás van életben. Milánóban a város sürgősségi osztályai már megteltek a kánikula miatt rosszul lett emberekkel, Toszkánában pedig az időseket és az egyedül élőket figyelmeztetik arra, hogy hol jelentkezhetnek, ha a hőség miatt rosszul lennének. Igazán keményen tombol most a nyár Olaszországban, hát ezzel mindenképpen számoljon, amennyiben rövidesen repülőre ül és Olaszországban szeretne nyaralni. Mi a helyzet itt Magyarországon? A közeljövőben nem várható számottevő mennyiségű csapadék továbbra sem, tehát eléggé asszályos napok elé nézünk, viszont konszolidált a hőmérséklet ma például 26 fok várható Nyíregyházán.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
3: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissíts fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil számítás
4: technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
6: Szép nyári nap! A Neoton Musical Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadán, a Veresett Színház előadásában, július 22-én. Főszerepben Jan Zagata, Falusi Marian, Hanna Péter, Braga Nikita, Széles Flóra, Zorgel Enikő és Pál Tamás. Jegyek válthatók a jegy.hu oldalon, illetve személyesen a színházi jegyirodájában.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Idén is elindul a nyitott portanapok. Együttműködési megállapodást kötött a sportcentrum. Szabolcsi siker az országos döntőn. Kis Dániel vagyok. Idén is elindul a nyitott portanapok. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárják majd az érdeklődőket. Az október 4-ig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Tartanak kóstolókat, portatúrákat, kézműves foglalkozásokat és zenés programokat is. Az esemény sorozat augusztus 22-én Szabolcs-Szatmár-Berekben indul, de bemutatkozik majd mások mellett a Bakony vidéke, a Dél-Dunántúl és a Közép-Tisza vidéke is. Az agroturizmus népszerűsítése, a termelők és fogyasztók közötti kapcsolat fellendítése, a közlemény szerint új csatornákat nyithat az egészséges, helyi termékek értékesítésében és beszerzésében. Határtalan lehetőségek, együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Sportcentrum a szlovákiai Szepsi székhelyű atlétikai klubbal, a magyar-szlovák sportbaráti kapcsolat erősítése jegyében. A két egyesület célja, hogy közös sportszakmai programokkal ösztönözze a felek szakmai munkáját és utánpótlás nevelését. A Nyíregyházi Sportcentrum vállalja, hogy edzés és verseny lehetőséget biztosít a partner sportolói számára, akik ezáltal már az augusztus végén megrendezendő atlétikai magyar csapatbajnokságon is az egyesület színeiben indulhatnak, írja a közösségi oldalán a Sportcentrum. Megtartották a hivatásos vadászok országos szakmai versenyének idei döntőjét. A megbíretetésnek Buj adott otthont. A versenyen a Szabolcs-Szatmár-Beregi induló jeleskedett, így az év hivatásos vadásza 2026-ban Róka Bence lett, számolt be az Országos Magyar Vadászkamara. A döntő területi válogatók előzték meg, ahol országszerte több mint 140 vadász versengett. Az utolsó fordulóban végül közülük a legjobb 19 mérhette összetudását. Az eseményen az is elhangzott, a vadászkamara jelenleg 2730 hivatásos vadász tart nyilván az országban. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és perzsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Riannának pedig köszönjük az óra nyitányt. Itt vagyunk most már 8 óra után, egészen pontosan 8 perccel. Hétfő van, július 13-a. Minket Magyarországon még nem ért el a hőhullám, Nyugat-Európát viszont annál inkább. Például Olaszországban harmadfokú hőségriasztás van már érvényben. Ott a 43 fok nem szokatlan. Mi itt egy baráti 26 fokkal találkozunk majd délután. Viszont sokszor ugye a magyar nyarakat sem lehet már klímahasználat nélkül elviselni. Ez pedig sok problémát vet fel a társasházakban. Jön itt néhány olyan kérdés, ami alapvető, hogy rendben legyen. Például az, hogy hova kerülhet a kültéri egység, megfelelően rögzített, biztonságosan megközelíthető helyre kell tenni, ahol a rezgés, csillapítás és a kondenzvíz elvezetését is megoldják. Ez nem csepeghet szabadon, csatornába kell vezetni. Ha a helyi szabályok tiltják, akkor ráadásul homlokzatra nem is tehető a klíma. Mi a helyzet akkor, ha éjszaka is klíma mellett, működő klíma mellett akarunk aludni a társasházban? Alapvetően úgy lehet, de hogyha túlságosan közel van egy hálóhelyiséghez, például a szomszédnak a hálószobájához, hangos, vagy pedig egyszerűen akusztikailag rossz helyre került, az bizony vitákhoz vezethet, és itt már a közös képviselő kérheti azt, hogy éjszaka ne használja a tulajdonosa. És mennyit rakhatunk fel belőle? Hát az elektromos hálózat terhelhetősége szabja ennek a határát, hogy hány klíma létesíthető üzem biztosan, tehát alapvetően nincs olyan szabály, hogy egy lakásra csak egy klíma. A ház hálózatán a teherbírása mellett kérdés lehet amúgy az is, hogy az elektromos szolgáltató ki tudja elégíteni az igényt. Amennyiben bírja, akkor egynél persze több klímát is lehet szerelni egy háztartásban. Egyelőre szerintem a klíma használat ma elmarad, nem lesz rá szükség, ahogy már mondtam, kellemes 26 fok várható, és hozzá pedig a Best FM hétindításnak. Szép hetet!

0: Balesetmentes hétkezdést kívánok, remélhetőleg így is lesz. Egyelőre én különösebb fennakadásokról nem tudok, remélhetőleg ez nem is fog változni. Ami viszont változik itt a közlekedéssel kapcsolatban, az a Kressz. Most már javában tart a Kressz újítása, ötletelések mennek egymás után, és például szigorú fellépést terveznek a gyorshajtókkal szemben. Az átlagsebesség mérést és a visszaeső gyorshajtókkal szemben is súlyosabb büntetések kiszabását is bevezetetik az autópályákon. A közlekedési minisztérium várhatóan ezekről is meg fogja majd kérdezni a magyar emberek véleményét. Az átlagsebességmérés amúgy kiszámíthatóvá teszi a forgalmat, illetve csökkenti a hirtelen fékezések számát és a gyorsítások számát is. Ezzel együtt ugye csökken a balesetek kockázata, és felmerült annak a lehetősége is, hogy a visszaeső gyorshajtók súlyosabb büntetést kapjanak. Ettől függetlenül jelenleg a legsürgetőbb kérdés az elektromos rollerek szabályozása. De vannak itt olyan nemzetközi példák, amik igencsak érdekesek, és elgondolkodnak rajta itthon is. Például Ausztriában nemrég vezették be, hogy extrém gyorshajtások esetében a hatóságok lefoglalhatják, vagy akár el is kobozhatják a sofőrök autóját. Legyünk egymásra figyelmesek, és figyeljünk a hét első csak 10 perc rovatára is. Molnár József, Szakács Tibi, férfi öltözködési etiket. Na hát erről itt nyáron aztán különösen sokat lehetne mesélni. Strandpapucs és társai például éttermek esetében. Érdekes lesz a téma, maradjanak velünk a Best-tel.
1: Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: eddig csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 37 legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Amikor megláttam a mai témát, akkor szinte tapsoltam örömömben, amiatt is, mert hogy egy picit úgy benne érzem magam ebbe az egészbe. Akár én is írhattam volna azt a levelet, amit küldött egy hallgató, de hát ennek részletei kiderülnek a folytatásban. Ha csak 10 perc rovatot hallgatják, én Szakács Tibor vagyok, és ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Csoda szép napot kívánok neked, Józsi, köszöntelek, szia!
3: Itt vagyok, örülök, hogy beszélhetünk újra. Szia, Tibor!
2: Egy fiatalembertől kaptunk egy levelet, nemrég végezte el az egyetemet, kis küzdelem árán el tudott helyezkedni, van állása. Elindult a munkahelyére, és egy bizonyos idő eltelte után úgy érzi, hogy mintha ott egy pici ilyen hovatartozási problémája lenne, ez abból fakad, hogy nem érzi jól magát a bőrébe. Ő azt mondja, hogy az öltözködése nem megfelelő, úgy ítéli meg, így éppen ezért arra lenne kíváncsi, mit javaslunk neki ebbe a tekintetben. Most átmünk ilyen divat tanácsadóba egy picit, de hát a természetesen a mi nyelvünkön fogalmazva, hogy mit takar a férfi öltözködési etikett. És egyáltalán beszéljünk már arról, hogy ami az ő érzése, én ezt úgy mondom, én nem biztos, hogy szakmabeliként tudok így gondolkodni, de úgy érzem, hogy ő alul öltözöttnek érzi magát, és éppen ezért kell segíteni neki, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni.
3: Nyilván az öltözködésünkkel is a személyiségünket tükrözzük. Ez innentől kezdődően azt is jelent, hogyha én megfelelő módon öltözök fel, akkor én azzal egyfelől az egyéniségemet mutatom meg, másfelől, hogyha egy cégnél, üzleti vállalkozásnál, banknál dolgozik, akkor onnantól kezdődően az az öltözet, amit mondjuk ő férfiként visel, akkor ezzel ő tulajdonképpen magát a cégét is képviseli, tehát ő lesz ugye a cégére, a saját cégének, és innentől kezdődően, ugye régen azt mondták, hogy teljesen mindegy, hogy hogy nézek ki, az számít, hogy mi van a fejemben, mi van a gondolataim között, mennyi hasznot tudok hajtani a cégemnek és az öltözködésem
2: magán. Hát az elég

0: tarka lenne egy így hivatalba. Így
1: van, pontosan. Ezért mondjuk azt, hogy egyáltalán nem magánügy az, hogy akkor maradjunk ennél a felvetésnél, hogy egy férfi hogyan néz ki, illetve, hogy mi az, amit ő az egyéniségéből sugallni tud. Még mindig helytálló, amikor azt mondjuk, hogy öltöny, vagy nadrág, zakó összeállítás, ingel nyakkendővel, ez a mi alap öltözetünk egy ilyen helyen. Ekkor ugye a cipőszínét ugye megfelelő módon választjuk ki, barnára vagy feketére gondolunk, ami ugye a ruhánknak a színéhez illeszkedik. És azt gondolom, hogy egy férfinek a ruhatárában kétfajta zakónak ott kell lenni, az alaptípusa, vagy a legegyszerűbb típusa ennek, ugye ez a három gombos egysoros zakó, illetve ezek a két soros gombolású zakók, amiket illik ugye begombolva hordani mindig, ha csak nem ül le az ember. Hát ezzel mutatunk valamit magunkból, és valamilyen szinten egyfajta komolyságot, vagy egyfajta magabiztosságot, de mindenképpen egyfajta hozzáértést mutatunk a külvilág felé.
0: Lehet azt mondani, hogy most már kezd higulni ez a féle etikett abba az értelemben, hogy bemész egy hivatalba, és akkor ott teljesen hétköznapi öltözetbe látsz embereket, tehát tulajdonképpen nem nagyon tartják ezeket az elvárásokat, vagy eszméket, vagy pedig formákat.
1: Akkor mondjuk azt, hogy az üzleti élet, hogyha ez a fiatalember mondjuk üzleti életben dolgozik, akkor az, amiket én elmondtam, akkor igaz rá. A hivatali öltözködést pedig adott esetben éppen annak a hivatalnak a vezetője adott esetben szabályozhatja ilyen irányba is.
0: Tehát erre szokták azt mondani, hogy legyél sportosan elegáns.
1: Ha nem üzleti életben és banki szférában dolgozol, ott nem sportosan elegánsnak, hanem kifejezetten elegánsnak kell lenned.
0: Uh-huh. Tehát akkor meghatározott munkakörökre fix szabályok vonatkoznak, amúgy pedig egy hivatal vezetője dönthet arról, hogy ő milyen mentesítéseket tesz meg ezek alól az alapszabályok alól.
1: Vagy milyen elveket tart mondjuk fontosnak, és mondjuk nyugat-európai országokban ezt egy nagyon pontos és nagyon meghatározó dress code-dal például jelölik is, hogy mi az a munkaköri feladatod, amihez ilyen és ilyen elvárásokat csatolunk hozzá.
0: Hát viszont ez gyorsan elmondtad, hogy mi vonatkozik mondjuk egy ilyen kötött hivatali megjelenésre. Azért mondjuk, hogyha a mérlegnek két oldala van, az egyikben a férfiak, a másikban a hölgyek vannak, azért sokkal nagyobb fegyvertár van a hölgyeknél.
1: Pontosan így van, hiszen ők nagyon sok olyan kiegészítőt tudnak magukra vagy magukkal hordani, amivel az eleganciájuk és az egyéniségük előjön. Hát nekünk férfiaknak azért jóval apró elemeink vannak, amiben hangsúlyosak
0: apró,
1: tudunk
0: lenni. Apró, de ügyes, tehát hogy...
1: Igen, azt gondolom, igen. Okay. Ilyen mondjuk a szemüvegtok például, akik szemüvegesek, azon tud a minősége nagy hangsúlyt fektetni, mondjuk egy toll, amit használ, egy névjegytartó, egy pénztárca és az óra. És nagyjából itt tulajdonképpen az eszköztárunk be is fejeződik.
0: Hát ez szuper. És akkor ez mind öltöztet?
1: Ez mind egyfajta kiegészítésként szolgál annak a képnek a bemutatására, amit magadról tervezel.
0: Uh-huh. Mit teszünk akkor, amikor...
1: Projektálsz magadról.
0: Aha, igen. Projektálsz, igen, ez egy fontos kifejezés. Mit teszünk akkor, amikor szakad rólunk a víz, és mondjuk hát világos, hogy ugye a hivatali szférában, ugye a kötöttségek alapján te most pont mondtad, hogy öltöny, ing, stb. Minden, hát és szerencsétlen 10 órára úgy néz ki, mint egy csatakvíz leizzadva. Hát azért az mégiscsak, ez szánalmas sokszor, ugye végignézni ezeket, hogy szinte szenvedés az egész nap.
1: Igen, az egyik azt mondjuk, hogy tehát klimatizált helységek azért, ott, ahol ezeket elvárásként megfogalmazzák, ott azért a klimatizált helység az adva van. A másik azért ilyen helyeken illik arra is gondolni, hogy egy pótinget be kell tennünk, mert bármi történhet adott esetben. Harmadrészt pedig, amikor engedélyt kérünk rá, most ezt idézőjelbe teszem, akkor a zakó például levehető. Aha. De a nyakkendőnek a meglazítása és ilyen egészen ostobára való kihúzása az nem, akkor inkább azt le kell venni, és az ingnyakat is akkor a felső gombját meglazítani. Itt is tudnak nagyon-nagyon furán kinézni az emberek, és azok, akik az emberek személyiségét figyelik, vagy adott esetben egy olyan cégnek az alkalmazottai, akik mondjuk egy partin körülnéznek a konkurens cégnek az alkalmazottai között, és megnézik, hogy mondjuk hogyan vannak felöltözve egy-egy rendezvényen, ott már az öltözködéséből le tudják azt vonni adott esetben, hogy igényt tartanak az ő munkájára, vagy nem. Tehát visszatérünk oda, hogy az igenis nagyon sok mindent takar, és nagyon nagy lehetőségektől is elveszi az embert, hogyha nem úgy néz ki, mint ami az elvárás.
0: Aha. Rövid vagy hosszú ujjúing? Ezt kérdezi Andris.
1: Nincs rövid ujjúing. Tehát elegáns rövid ujjúing olyan nem létezik. Tehát az ing az hosszú ujjú.
0: Aha.
1: A mondatom első felét idézőjelbe tettem. Tehát elegáns, rövidújú ing olyan nem létezik. Az ing hosszú újú, pont.
0: Katától kaptuk, hogy tökéletesen igazad van. Hát azért a hölgyek csak segítenek azért rajtunk ebből a szempontból.
1: Így van, így van, így van. És ez is nagyon fontos például, hogy itt a hölgyeket azért nem hagyjuk ki semmiből, hogy egy általános receptet nyilván adni nem tudunk, de az nagyon fontos például, hogy a társaságunkban ott van egy hölgy, mondjuk ez feleség, barátnő, élettárs, bárki, akkor illik az ő ruhájához valamilyen módon harmonizáló ruhát magunkra ölteni. Tehát olyan öltönyt, amelynek színében adott esetben illeszkedünk a partnerünkhöz, és akkor már itt túllépünk a munkaköri dolgokon.
0: Nem mutatkozott be, aki írta nekem most az SMS üzenetet, de ebbe azt olvasom nagyon röviden, hogy szandál kilőve.
1: Igen. Hát kocsi mosás, sétálás, udvarban járkálás, komoly férfiember szandálban nem igen jár sem dolgozni, sem pedig idézőjébe téve elegáns helyen nem jelenik meg benne. Nem oda való.
0: Értem. Fú, hatalmas dolgok jönnek, mert itt Isten igazából én azt hittem különben, hogy poén áradatnak szánják ezt a hallgatók, hogy miket írogatnak.
1: Hát sok ember, ellen. Hogyha ránézel, itt ott a matok, tényleg poénosan néz ki, tehát van, akik ezeket tényleg nem veszik komolyan. Az nagyon jó, hogy a fiatal ember, aki felvetette ezt a témát, rájött arra, hogy neki azért...
0: Halál komolyan beszélgetett tulajdonképpen az e-mailben erről a dologról, és valódi segítséget kért, de most már meg is értem, hogy miért. Ugye itt például van olyan hölgy, aki leírja, hogy az ízlés ficam 100%-a, hogyha valaki teljesen ilyen rossz összképet mutat magáról.
1: Így van, mert akkor ő azzal tulajdonképpen a cégéről, arról a bankról, vagy arról a jogi társulásról, ahol éppen dolgozik, ezt a képet hozza, akaratán kívül.
0: Itt egy másik hallgató, hogy például volt olyan, aki emiatt az állását is elveszítette. Azért ezt morbidnak tartom, hiszen nem tudom, hogy mit tettek meg azért, hogy változtassanak rajta.
1: Volt egy dress code. Ez a legfontosabb kérdés, mert ha volt és megszeged, akkor nem kell csodálkoznod azon, hogy azt mondják, hogy a viszontlátásra.
0: Ez is lehet egy olyan indok, amivel azt mondják, hogy köszönjük szépen, te nem tartottad be a mi szabály, végül is nem tartotta be a szabályaikat.
1: Pontosan, meg is fogalmaztad, munkaköri leírás, az azt is, ezt is tartalmazhatja.
0: Akkor tulajdonképpen ez egy sokkal komolyabb téma, mint amilyennek mondjuk én ezt gondoltam elsőre.
1: És azt gondolom, hogy nagyon sok hallgató is lehet, hogy ezekben a percekben gondolja át, hogy mondjuk kikkel találkozott hivatalos ügyeinek intézése során, üzleti partnerként bárhol, mit látott is, mit láttatott esetleg saját magáról ő. Ha csak néhányan vannak, akik azt mondják, hogy belenézek a tükörbe, és ezen egy kicsit változtatok, ez nagyon sok esetben az egyéniségét, a személyiségét és a lelkületét is meg tudja változtatni, akár egy egyénnek, akár egy közösségnek, hogyha én és az az imágó, amit magamról mutatok, az tud kéz a kézben járni.
0: Erikának az üzenetével fogom zárni, mert az időnk az letel, de ezt mindenképpen el kell mondom, mert nagyon érdekes, hogy akkor is rombolja egy ilyen ember a cégnek az imidzsét, amikor nem a cégen belül van, tehát gyakorlatilag nem a munkahelyén, és teljesen makulátlan 100%-os, hanem utána ugyanebben a cuccban biciklivel vagy rollerrel közlekedik a sétáló utcában nagy sebességgel.
1: Igen, hát azt gondolom, hogy innentől kezdődő, de már csak a képzelet szab határt annak, hogy ezeket a dolgokat hova próbáljuk meg beszorítani, és hol mondjuk azt, hogy én és az a cég, amihez tartozom, mi egyek vagyunk, vagy nem vagyunk, vagy hol van az a pont, ahol nekem már szabadságom van adott esetben. Azért azt gondolom, hogy a munkában járás és az onnan való hazamenetel, az még valamilyen szinten céghez kötött.
0: Hát igen, legyen ez a zárszó, nagyon köszönjük. www.csak10perc.hu. Hallgassák vissza az adásokat. Sokszor azért megéri. Köszönjük szépen. Józsi, neked is nagyon szépen köszönjük, és további nagyon szép napot neked.
1: Viszont kívánom mindenkinek. Sziasztok!

0: Jó reggelt, július 13-a van, itt vagyunk a nyár kellős közepén is, az ügyesebbek mit csinálnak? Már nézik a karácsonyi ajándéknak valót, meg hogyha látnak valami akciós alapanyagot, amit a karácsonyi menüben szeretnének látni, azt megvásárolják és beteszik a fagyasztóba. Mert hosszabb lehet a karácsony Magyarországon, 200 ezer aláírást kell szeptember közepéig összegyűjteni a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének, hogy december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáról népszavazás lehessen tartani, és itt a cél nem csupán annyi, hogy december 24-e szabad nap legyen, a KASZ azt szeretné, hogy a karácsony háromnapos ünnepé váljon, így a munkavállalók többsége otthon maradhasson. Aki pedig Szenteste napján mégsem tudja elkerülni a munkát, például a nyitvatartó boltokban, az a kezdeményezés szerint dupla bért kapjon az aznapi munkáért. Szeptember közepéig van lehetőség tehát összegyűjteni ezt a 200 ezer aláírást. Perceken belül pedig Dani újabb frissekkel jön 9-kor. Hírek itt a Best reggelben.
1: Mindenből a legjobbat.

0: fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. 4-es huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Szökevényt fogtak a rendőrök. Új osztályvezető az egyes számú belgyógyászat élén. Magyar bajnok a nyíregyházi úszó. Kis Dániel vagyok. Szökevényt fogtak a rendőrök. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfi a legkeresettebb 50 bűnöző listáján is szerepelt, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrség. Azt írják, a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, és ismeretlen helyre távozott. Egy budapesti lakásban rejtőzött, amikor rajta ütöttek a rendőrök. A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit. Őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Új vezető az egyes számú belgyógyászat élén. Gyenes István belgyógyász és gastroenterológus szakorvos vette át a Jós András Tag Kórház egyes belgyógyászati osztályának vezetését. Elődje Szegedi László főorvos több évtizedes kiemelkedő szakmai munkáját követően vonult nyugdíjba, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Hozzáteszik, az osztály irányítását olyan szakember veszi át, aki több mint 3 évtizedes klinikai és vezetői tapasztalat érkezik Nyíregyházára. Pályafutása során Berettyóújfaluban, Debrecenben és Sátoraljaújhelyen szerzett jelentős szakmai és vezetői gyakorlatot. Emellett a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyógyszerterápiás és Regionális Kutatásetikai Bizottságának is tagja. Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán. Több mint 700 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben. A polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban két turnusban indították a programot, a második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyíregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Budapesten rendezték a gyermek országos úszóbajnokságot. Az eseményen nyíregyházi siker is született. Szabó Regina magyar bajnok 100 méter háton, tudatta a Nyíregyházi Sportcentrum. A fiatal sportoló élete első magyar bajnoki címét szerezte meg. Regina 50 méter gyorsan is remekelt, az 5. helyen végzett. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Jó reggelt, amennyiben nem éppen a szabadságát tölti, akkor gondolom már beért a munkahelyére, és gondolom, hogy ugyanazon az útvonalon ment, mint bármikor máskor, és a tudomány most erre is választ adott, hogy ez miért van. Van, aki minden reggel ugyanazon az útvonalon megy dolgozni. Ugyanaz a zebra, ugyanaz a kanyar, ugyanaz a pékség, ugyanaz a lámpa. Ha valaki rákérdez, hogy miért nem próbál ki egy másik utat, a válasz sokszor csak annyi, hogy mert ez bevált. És a mindennapokban rengeteg döntés hozunk, és ez áll a háttérben, mit vegyek fel, mikor induljak, melyik üzenetre válaszoljak hamarabb, mit tegyek, hol parkoljak, melyik feladattal kezdjük a napot. Ezek külön-külön amúgy apróságnak tűnnek, együtt viszont komoly mentális zajt jelentenek, és ez a kulcs. Ezért szeretjük a bevált megoldásokat. A megszokott útvonal pont ilyen. A zajnak nem kell minden reggel új tervet készíteni, tudja, hogy mi következik, tudja, hogy hol kell lassítani, melyik sávba érdemes sorolni, hol van forgalom, hol lehet átkelni, hol kell figyelni. Szóval a mentális zajt próbáljuk azzal lespórolni, hogy minden reggel ugyanazon az útvonalon megyünk. Ezáltal az agyunk konkrétan pihenni tud. A tudomány az tudomány, megkaptuk erre is ma reggel a választ. Rövidesen még programtippekkel is érkezek, hiszen új hét indult, új nyári lehetőségek itt Nyíregyházán. Hogy mik ezek? Maradjanak velünk is, kiderül, persze is olvashatják. bestfmnyiregyhaza.hu, kattintsanak a programajánlatokra.

0: Milyen volt a hétvége? Legalábbis a katasztrófa védelemnél kiderül Rutkai Dér Vivientől. Ezzel is indul a hét itt a Bestem. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Péntektől vasárnap éjfélig 42 segélyhívás érkezett a vármegyei katasztrófa védelemhez. Tegnap szabadtéri tüzek és műszaki mentések miatt is érkezett bejelentés, segítségkérés. Három helyszínen volt szabadtéri tűz. A Tiszavasváriban az Erdő utca mögötti területen 100, Kisvárda és Ajak között 15, Ópáiban az Újreménység utca mögötti részen 20 négyzetméteren lángolt a vegetáció. A Tiszavasvári, Kisvárdai és Mátészalkai egységek gyorsugarakkal, kéziszerszámokkal oltották el a tüzeket. Két személygépkocsi ütközött össze tegnap reggel a 38-34-es számú úton Nyíregyháza térségében. Ez a Kemecsei úton történt, a város hivatásos tűzoltói áramtalanították az autókat, majd a rendőrségi helyszínen is után megszüntették a forgalmi akadályt. Kis teherautó és személygépkocsi ütközött össze tegnap Nagykáló és Butyka közötti úton. A kis tehergépkocsi egyedül utazó vezetője beszorult, őt a nyíregyházi tűzoltók szabadították ki feszítővágó és kéziszerszámok használatával, az egység pedig áramtalanította a járműveket. Szalagkorlátnak csapódott, majd két korlát közé szorult egy kis busz vasárnap este az M3-as autópálya 216-os kilométer szelvényénél. A Kálmánháza térségében történt balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak, és egy ember kiszabadításában, valamint mentőautóba helyezésében segített a mentőknek. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok mindenkinek.
0: Mi pedig nagyon szépen köszönjük a híreket, és szép hetet, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk! Settle these

programtippek itt a Best reggelben, menjünk időrendi sorrendben, és sóstót vettem most fókusz alá, szóval a mai napon, és hát minden hétfőn sóstói fitesti keretein belül gerinctorna van a természet lágyölén este 6 órától, miközben sóstói tó, és a sóstói piac között a fák ölelésében jó kis árnyékos helyen erősít, feltölt, kikapcsol. És ráadásul a foglalkozásokat valódi gyógytornászok vezetik, szintén sóstó csütörtök, sóstói táncesték. A helyszín a sóstói piac, vár minket többek között a Szabolcs Néptánc Együttes, a Szilaj Banda, a tánc bemutatón túl és a táncházon túl pedig még játszani jó szőnyeg is lesz a gyerekeknek, és egy nagyon izgalmas gasztrofesztivál, hogyha szereti a hasát és az ízeket, akkor ne hagyja ki majd a Múzeumfaluban 25-én a Tűz fölött, föld alatt. Régészettel egybekötött gasztrofesztivált

0: mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza utcairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Különböző fennakadás sehol nem tapasztalható. Főközpont ivóvízmérőhely kialakítását végzik az Ungvár sétány egy szám előtt, ami a gyalogos forgalmat érinti. A Bethlen Gábor új utca találkozásánál és a Sóstúi úton a kórház előtt megsüllyedt közműfedél helyreállításán dolgoznak, a munkaterületet bójával jelölték, figyelmesek legyenek. A főutak mentén patkarendezési, árok-tisztítási munkák folynak, az adott helyen tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Körültekintően vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Nézzünk rá a naptára, július 13-a van, bizony a hétfő elindult, és egy újabb nyári hét, és a hétfő egy bizonyíték arra, hogy a hétvége túl rövid, a számlák meg túl hosszúak. Sikeres hetet kívánok mindenkinek, ennyi volt mára a Best reggel, Simon Norbert vagyok, találkozunk holnap reggel, szintén 6 órától, itt a Besten.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Az ország legjobb boxolói érkeznek Nyíregyházára, kirívó gyorshajtás Szabolcsban, nyáron is szükség van vérre. Kis Dániel vagyok. Magyarország legjobb boxolói érkeznek Nyíregyházára. Szerdától szombatig városunkban zajlik a 103. Papp László Elit Országos Ökölvívó Bajnokság. A Continental Arénában 10+10 súlycsoportban lépnek ringbe a bunyósok. Kovács Ferenc polgármestert arról kérdeztük, mit jelent Nyíregyháza számára a sportesemény.
4: Ez egy város marketing is, különösen, hogy most Papp László 100 éves születésnapi jubileum sorozata van, amelynek egy kiemelt állomása Nyíregyháza lett, és bízunk benne, hogy méltó házigazdái leszünk ennek. Itt mindig van sikere, népszerűsége a sportnak. Ezt az elmúlt 15 évben számtalan esemény igazolta. Megvannak azok a feltételek, nem csak infrastruktúrális, hanem a közönség szempontjából is, ahová én azt gondolom, hogy az ökövő szívetség is úgy fog értékelni, hogy érdemes volt idehozni.
3: Kirívó gyorshajtást kapott Lencse végre a Trafipax. Ökörító Fülpösön mértek be egy eltúlzott sebességgel közlekedő személyautót. A járművezető a megengedett 50 km/órás helyett 127 km/órás sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 468 ezer forint összegű pénzbírságot kapott, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Kiemelik, tapasztalataik szerint a járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás kimagasló baleseti kockázataival, a gyorshajtó felelőtlen magatartásával, nem csak a saját, de mások életét, testépségét is veszélyezteti. Így mindenkit arra kérnek, tartsák be a közlekedési szabályokat. Viradásra hív a Vérellátó és a Vörös Kereszt. A biztonságos ellátás érdekében országosan naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes viraló segítsége. Hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges. Elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Záhonyban, Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírbérteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni. De hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Az előrejelzések szerint, míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra nagyon-nagyon kellemes, szép hétfőt kívánok. Hát mondhatom azt a babonásoknak, hogy jól fellélegezhetnek, köszönő viszonyban nincs a mostani 13-a péntekkel. Hétfő 13-a van. Ma a Jenőket köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából, hamarosan róluk lesz szó.

Július 13-a van, Isten éltesse a Jenőket, remélem a keresztfiam nem hallgatja a rádióadásunkat, ugyanis őt Zsombornak hívják, de amikor valamiért le akarom tolni, akkor lejenőzöm, amit ő teljesen ki van akadva. Nem tudom, hogy ez így hogy alakult nálunk ki, de valahogy egyszer így számra jött, hogy te Jenő, és akkor ez így maradt. Tehát amikor ezen a napon felköszöntöm a névnapja alkalmából, akkor maradjunk annyiba, hogy nem mindennapi emojit kapok. Szóval Isten éltesse azokat a Jenőket, akiket valóban Jenőnek hívnak. Ez egy férfi név, és ez egyik magyar honfoglaló törzs nevéből jött létre. Török eredetű a jelentés az utónévkönyv szerint, az, hogy tanácsadó, bizalmas miniszter. A török nyelvekben azonban a Jeni szó általában újat, átvitt értelemben ifjút jelent, illetve azt, hogy győz. Így a mai magyar győző keresztnévvel is azonos a Jenő. A 19. században a Jenő nevet tévesen a német Eugén névvel azonosították. Ez az azonosítás egyébként a mai napig megmaradt, annak ellenére tehát, hogy nem helyes. Isten éltesse a Jenőket! Welcome to Saint-Tropez.

0: mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágereik közül. Ez a 103.9 Best FM.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Ott sétál mellettünk a kutya, rövid, hosszabb pórázon, jobb vagy baloldalt, egészen pontosan kicsit előre engedjük, vagy hátra, ezt tanultuk meg Maglóczki Tibor kutya kiképzőtől az elmúlt pár adásban, viszont azért sok olyan sportoló gazdit is látunk, aki magával viszi a négy lábúját is. Kellemest a hasznossal összekötik sokan, tehát azt mondják, hogy jó, akkor én megyek reggel vagy este kocogni, futni, és mellettem fog a kutya is futni. Ezt van, aki pórázzal oldja meg, de én már láttam olyat, hogy a derekukra kötnek egy ilyen övszerű valamit, amire fölcsatolják a kutyát. Ez mennyire veszélyes, vagy a mellettem séta megtanulása után ez tulajdonképpen lehet egy következő lépés?
1: Lehet következő lépés is, igen. Tehát, hogyha hobbi sportolóról beszélünk, igen, aki csak szeret együtt futni a kutyájával, az általában láb mellett viszi a kutyáját, akár póráz nélkül, akár pórázzal, és a kutya fut mellette. Én is futottam így egy időben, hosszú távon azért kicsit kellemetlen, beleízed a póráz az embernek a kezébe, igen, cserélgetni kell, most jobb kézből átviszem a balba, vagy balból a jobba, nyilván cserélgethető. Amit mondtál, hogy maguk elé engedik a sportolók a kutyát, és akkor egy ilyen rugalmas pórázzal, amit tud nyúlni, az egy rugalmas póráz, tehát tud nyúlni egy ilyen 10-20-30 centit, nyilván attól függ, hogy milyen, és van egy ilyen beülőnek nevezett, heved el az ember derekán, és ahhoz van hozzácsatolva ez a póráz.
0: Aha, az nem is egy sima egyébként, akkor. Aha.
1: Nem, tehát ez onnan jön, hogy van ilyen sportág, ez a canicross a neve, hogy együtt fut a gazdi a kutyával, de ott úgy szokták, ugye, hogy van ez a beülő, a kutya hozzá van csatolva az emberhez, és maga elé engedi az ember a kutyát. Tehát a kutya finoman húzhatja is az embert.
0: De csak finoman.
1: És nagyon fontos, igen, hát nyilván azért úgy nehéz lenne hosszabb távot futni, hogy a kutya nagyon-nagyon húz.
0: Mert dombra fölfele húzod csak, igen.
1: Igen, egyébként fontos, tehát a vezényszavakat ismernie kell a kutyának, akár az, hogy gyorsítson, tehát gyorsabban vagy lassabban, tudjuk lassítani, vagy akár gyorsítani a kutyát, mert lehet az is, hogy egy temperamentumos kutya, aki nagyon bír menni, és te szeretnél mondjuk egy kis energiát megtakarítani egy emelkedőn, akkor biztatod, hogy menjél, és hogyha finoman húz, az lehet segítség.
0: Igen.
1: De a lejtő már nem húzza.
0: Igen.
1: Jó, vagy ugye versenyeken van az, hogy ki van jelölve a pálya, és vannak útelágazások, útkereszteződések, és ott tudnia kell a kutyának, hogy jobbra vagy balra.
0: És azt mondja, nem hát mutatja
1: ez fontos,
0: a gazdi.
1: De nyilván ezt meg kell tanítani neki. Igen, mondja, mert a kutya elő van.
0: Igen, igen.
1: Tehát az embernek a jelzéseit, vagy esetleg periférikusan, ha a gazdi hadonászik jobbra vagy balra. De mondjuk a tanításnál, hogyha így futunk, sportolunk a kutyával ezzel a módszerrel, akkor a képzésnél lehet rajta egy plusz póráz és nyakörv.
0: Aha.
1: Tehát amivel a vezényszavakat tudom társítani, meg irányítani a kutyát, tehát mondom neki, hogy gyorsabban nyilván akkor gyorsabb tempót diktálok, és a kutya egyébként is gyorsabb tempóban szokott futni, mint az ember, azért egy sportkutya, sportos kutya, az bír menni, tehát inkább vissza kell fogni, és az irányokat tanítani neki. Tehát mondjuk a lassannál kap a nyakörvön keresztül a plusz pórázzal egy kis fékezőt, akkor vissza fog állni. Vagy ha mondom jobbra, akkor segítek neki, kicsit jobbra rántom, vagy én is kitérek egy kicsit jobbra, és érzékeli, és akkor arra megy, akkor rá tudok dicsérni. Jó, tehát vannak erre különböző praktikák, most ebbe így nem.
0: Igen, de hogy akkor ezt is föl kell építeni, hogy egy biztonságos futás legyen, tehát hobbi futásnál is ne az legyen, hogy magunkra kötjük a kutyát, ez meg tépcibál mindenfele, mi meg esünk, kelünk nyilván, tehát hogy ez nem jó.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörjek.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

Július 13-a van, és ma bizony a Jenőket köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Montenegróban ma van a szabadság napja, ami egy állami ünnep. De nézzünk egy-két eseményt, ami a naphoz kapcsolódik. 1793 az első dátumunk, amikor is saját fürdőszobájában leszúrták Jean-Paul Marat francia forradalmát, a gyilkosa egyébként Charlotte Corday egy hölgy volt. 1849-ben a forradalom és szabadságharc során Hajnau táborszernagy osztrák császári hadereje bevonult a Görgei Artúr által kiürített Budára. Ugyanezen a napon pedig Pest városát orosz cári csapatok szállták meg. Irán támadást indított Irak ellen, és ezzel megfordította az irak-iráni háború menetét 1982-ben. 1989-ben George H.W. Bush, amerikai elnök, a Budapesten július 11-ére meghirdetett hivatalos látogatását befejezve távozott Magyarországról. 2016-ban II. Erzsébet királynő, a korábbi belügyminiszter Theresa May bízta meg kormányalakítással, miután David Cameron miniszterelnök korábban benyújtotta lemondását.

Kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok. Mi a helyzet az időjárással? Már is mondom, holnap többnyire napos idő várható idehaza, fátyol és gomoly felhőkkel. Az északkeleti megyékben helyenként zápor, de akár zivatar is kialakulhat kedden. De a nyugati-délnyugati határnál sem teljesen kizárt a csapadék. Az északi a szél helyenként megélénkül majd. Holnap 10-21 fok közötti hőmérsékletekre ébredünk, de a hidegre hajlamosabb helyeken lesz hűvösebb is. A vízpartoknál enyhébb idővel indul el a kedd, délután 28-34 fok várható.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Idén is elindul a nyitott portanapok. Együttműködési megállapodást kötött a sportcentrum. Szabolcsi siker az országos döntőn. Kis Dániel vagyok. Idén is elindul a nyitott portanapok. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárják majd az érdeklődőket. Az október 4-ig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Tartanak kóstolókat, portatúrákat, kézműves foglalkozásokat és zenés programokat is. Az esemény sorozat augusztus 22-én Szabolcs-Szatmár-Berekben indul, de bemutatkozik majd mások mellett a Bakony vidéke, a Dél-Dunántúl és a Közép-Tisza vidéke is. Az agroturizmus népszerűsítése, a termelők és fagyasztók közötti kapcsolat fellendítése, a közlemény szerint új csatornákat nyithat az egészséges, helyi termékek értékesítésében és beszerzésében. Határtalan lehetőségek, együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Sportcentrum a szlovákiai Szepsi székhelyű atlétikai klubbal, a magyar-szlovák sportbaráti kapcsolat erősítése jegyében. A két egyesület célja, hogy közös sportszakmai programokkal ösztönözze a felek szakmai munkáját és utánpótlás nevelését. A Nyíregyházi Sportcentrum vállalja, hogy edzés és verseny lehetőséget biztosít a partner sportolói számára, akik ezáltal már az augusztus végén megrendezendő atlétikai magyar csapatbajnokságon is az egyesület színeiben indulhatnak, írja a közösségi oldalán a Sportcentrum. Megtartották a hivatásos vadászok országos szakmai versenyének idei döntőjét. A megbíretetésnek Buj adott otthont. A versenyen a Szabolcs-Szatmár-Beregi induló jeleskedett, így az év hivatásos vadásza 2026-ban Róka Bence lett. Számolt be az Országos Magyar Vadászkamara. A döntő területi válogatók előzték meg, ahol országszerte több mint 140 vadász versengett. Az utolsó fordulóban végül közülük a legjobb 19 mérhette összetudását. Az eseményen az is elhangzott, a vadászkamara jelenleg 2730 hivatásos vadász tart nyilván az országban. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és perzsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Ezek voltak a hírek 11-kor délben, és jönnek majd frissek itt a Best FM-en, és hát a 103.9 híreivel is olvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Nyáron egy kicsit másképpen kell takarítani, azért, mert például megy a klíma vagy a ventilátor, hamarosan ez lesz a témánk, aztán felköszöntjük Harrison Fordot a születésnapja kapcsán, ellátogatunk a mozikba, és még Olaszországba is. Szendi Hajni vagyok.

takarítunk egy kicsit, jó? Tudom, hogy ettől a mondattól sokan hát dobnak egy hátas, de hát takarítani kell, kész. Én egyébként szeretek takarítani, sőt, a múltkor felidegesítettem magam, este 10-kor úgy éreztem, hogy tombol bennem az energia. Ez az összes ajtót belülről így lemostam, meg elkezdtem porszívózni. Hát igen, amikor a feckót az ember így vezeti le. Minden esetre most az Elmagazin kihozott egy cikket arról a takarítási hibáról, amit sokan nyáron követnek el, mert ugye sokan a látható helyekre koncentrálnak, amikor takarítanak, tehát letörlik a port a bútorokról, kitisztítják a függönyöket, lemossák az ablakokat, rendbe teszik a teraszokat. Ja, én vettem egy tök jó ilyen ablaktisztító gépet, mondom, amit lehet gépesítsünk, nagyon bejött. Vannak azonban olyan rejtett területek a lakásban, amelyek könnyen kimaradnak, pedig hatalmas a szerepük, hogy az otthonunk tényleg tiszta legyen, és a levegő minősége is megfeleljen az elvárásainknak. Ha ezeket elhanyagoljuk, akkor porszennyeződés halmozódik fel a lakásban jó gyorsan, nyilván ez hosszú távon kellemetlen. Nyáron ugye nagyon sokan előveszik a ventilátorokat, meg hát ott van a falon a légkondi. Ezek, ha nagy a meleg, folyamatosan dolgoznak, ezért könnyen összegyűjthetik, aztán pedig szétszórhatják a lakásban a port. Hiába töröljük le a bútorokat, hogyha ezek az eszközök újra és újra visszajuttatják a levegőbe a szennyeződést. Tehát nagyon fontos, hogy a ventilátorokat takarítsuk, a lapokat érdemes rendszeresen áttörölni nedves ruhával, de egy régi párnahúzat is jól jöhet, például, hogyha ráhúzzuk a lapátra, a por nem hullik szét a takarítás közben. A szellőző környékét porszívózzuk ki, a klíma rácsait töröljük át, ha könnyen elérhetőek. Egy tisztább légáramlás nem csak frissebb levegőt jelent tehát, hanem azt is, hogy kevesebb lesz a por bent a lakásban.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.

Vannak sztárok, akik kortalanok, hát nekem abszolút ebbe a kategóriába tartozik Harrison Ford is, aki ezen a napon született, bizony-bizony talán el sem hisszük, hogy hány éves, 1942-ben született július 13-án a Golden Globe-díjas amerikai színész, akinek így a szülinapja kapcsán gondoltam egy-két érdekességet hozok vele kapcsolatban, hát eredetileg filozófiát tanult egyébként, aztán vált színészé. Rendkívül félénk volt, ezért kezdett el a színpad felé fordulni, hogy leküzdje a gátlásait. Pályája elején hosszú ideig nem is kapott jelentős szerepeket, de nem adta fel, hogy eltartsa a családját. Ácsként dolgozott. Én látom is magam előtt a fiatal Harrison Fordot, ahogy egyszer farmernadrágba felsőteste, ugye szabadon vagy csak egy atléta, és ácsolja a tetőt, na mindegy. George Lucas házában is végzett egyébként asztalos munkát. Han Solo szerepét eredetileg nem is neki szánták. A szeretlek, tudom, legendás mondatot ő találta ki a Birodalom visszavág egyik jelenetében. Az Indiana Jones sorozat egyik kaszkadőr jelenetében súlyosan megsérült a háta. Szenvedélyes pilóta, több repülőgépe, helikoptere is van, ezeket vezeti is. Többször vett részt valódi mentő akcióban, mint pilóta. 1991 óta egy természetvédelmi szervezet alelnöke. Egy hangyafajt és egy pókfajt is elneveztek már Harrison Fordról. 5 gyermeke van, több mint 6 évtizede van a pályán, és 80 fölött is aktívan forgat szerepes sorozatokban. Ma van a születésnapja Harrison Fordnak, itt tőle származik a mai nap gondolata, amely így szól. Nem hiszem, hogy bármit is tökéletesen elsajátítottam. Még mindig ugyanazokkal a kihívásokkal és problémákkal küzdök, mint eddig.

Megyünk moziba, mozipremierekkel folytatjuk. Hát összesen egyébként kettő film debütál majd a hazai mozikban július 16-án. Az egyik viszont egy kasszasikernek ígérkező alkotás. Maga a sztori is már olyan, hogy szerintem nagyon sokan kíváncsiak rá. Anno, amikor olvastam, hát megkillódtam az Odüsszeával, de azt gondolom, hogy filmen azért lényegesen érthetőbb lesz. Maga a történet mellett a szereposztás is olyan, amire nem lehet nem odafigyelni. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, hogy csak egy-két nevet említsek, és ha ez nem lenne elég, akkor a rendező nem más, mint Christopher Nolan. Tehát ő most egy mítikus akció eposzt hozott létre. Számos helyszínen forgatták ezt a filmet IMAX technológiával. A film először hozza el Homérosz alapművét, tehát a mozivászonra, ekkora felbontásban ilyen látvánnyal, és az egész világon júliusban fog majd debütálni, itt Magyarországon július 16-án. És ezzel párhuzamosan egy francia-belga vígjáték is a hazai filmszínházakba kerül, a film címe A pasi gyerekkel jön. Anna egy 40-es éveiben járó, kedves, de visszahúzódó nő, aki szokatlan fóbiával küzd, retteg a gyerekektől, amikor összejön Alexanderral, a volt barátjával, akin sosem tette túl magát, úgy érzi végre, megtalálta a boldogságot. Egészen addig, amíg rá nem jön, hogy a férfinak van két gyereke. Erről szól a francia-belga vígjáték. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

Sok magyar szeret elutazni az olaszokhoz, hát aki egyébként kutyás, az pláne szereti Olaszországot, mert hogy ott hatalmas a kutya kultusz, és mindenhová be lehet menni velük, kivétel a templom, meg egy-két múzeum, de hogy állítom, hogy az élelmiszerboltba is bevéhetjük a kutyánkat. Minden esetre, hogyha valaki Olaszországba készül, akkor nem árt, hogyha tud egy-két érdekességet az olaszokról. Most mondok hármat, amit valószínűleg nem is tudtunk Olaszországról. Olaszországban nem csak az orvosokat nevezik doktornak. Az ottani egyetemi osztályzatok kétszámjegyűek. És világörökségi helyszínből is jó pár van az országban. No hát itt van például rögtön a sziklarajzok csoportja a Kamonika völgyben. Aztán Róma óvárosa a Vatikán területével együtt is világörökségi helyszín. A Santa Maria della Grazia templom és a Domonkos kolostor az utolsó vacsora című festménnyel Milánóban, Firenze óvárosa a Domtér Pizzában, Velence és a Lagunái, San Gimignano történelmi központja, Matera sziklavárosai és a sziklatemplomok parkja gyönyörű szép egyébként, fotó már láttam. Aztán Ferrara reneszánsz város központja a környező Pódelta vidékkel, Nápoly óvárosa, Siena óvárosa, Ravenna korai keresztény műemlékei, és csak sorolhatnám a végtelenségig szinte, mert hogy összesen 59, tehát még egyszer mondom, 59 világörökségi helyszín van Olaszországban. Hát akár lehet ez, valakinek nagyon sok ideje van, meg a pénztárcájának is mindegy, hogy mennyi időt tölt külföldön, hogy ezeket a világörökségi helyszíneket mindenféleképpen körbe lehet járni. Egyébként Pálfi Franciska olasz tanár egy videót tett fel az internetre, és hát összegyűjtött jó néhány kevésbé ismert érdekességet, és hát például azt, hogy Olaszországban nem csak az orvosokat nevezik doktornak. Nos, az orvosok mellett doktornak hívják az egyetemen végzetteket. Olaszországban mindenkit, aki egyetemi diplomát szerzett, a dottore vagy dottoressa címmel illetik, tehát nem csak az orvosokat. Ez a megszólítás a társadalmi tisztelet jele, és hivatalosan is jár a diplomásoknak. Aztán ott vannak persze az orvosok, a jogászok és az ügyvédek, sőt, mi több, a gyógyszerészek és az állatorvosok is automatikusan megkapják az olaszoktól a doktor kifejezést, tehát nem kifejezetten csak az orvosi végzettségűek használhatják ezt. És hát korábban már említettem, hogy ebben a videóban arról is szó van, hogy ugye itt Magyarországon 1-től 5-ig szokták osztályozni a gyerekek teljesítményét az iskolában, de azonban az olaszok ettől a gyakorlattól is eltérnek, hiszen a középiskolában és az általános iskolában az osztályzatok 10-es skálán mozognak, aki 10-est kap, az kitűnő, a 9-es a nagyon jó, a 8 a jó, a 7-es a közepesnél jobb, aztán jön a 6-os az elégséges, ez a minimum a továbbhaladáshoz, aki 5-öt vagy annál kisebb osztályzatot kap, az már egyenlő az 1-essel. Az 1 és 5 közötti osztályzatok mind elégtelennek számítanak, de a tanárok gyakran motiválás céljából 4-es 5-öst adnak, vagy 4-5-öt a nagyon gyenge teljesítményre is, így az 1-es 2-es inkább teljesen üres dolgozatra, vagy figyelmeztetésből szokott a lapra kerülni. Az egyetemeken pedig már 30-as rendszer van, nem 10-es. Az egyetemi vizsgákat 18-tól 30-ig osztályozzák, ahol 18 az elégséges, ez kell a minimum, ez a minimum, hogy a vizsga jó legyen, tehát átmenjen rajta a maturáló, vagyis benne a vizsgázó. Aztán 30 a maximális jegy, és a 30 mellé még szoktak dicséretet is adni. Szóval az olaszoknál ez is egy kicsit másképpen működik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szökevényt fogtak a rendőrök. Új osztályvezető az egyes számú belgyógyászat élén. Magyar bajnok a nyíregyházi úszó. Kis Dániel vagyok. Szökevényt fogtak a rendőrök. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfi a legkeresettebb 50 bűnöző listáján is szerepelt, közölte a szabolcs-szatmár-beregi rendőrség. Azt írják, a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, és ismeretlen helyre távozott. Egy budapesti lakásban rejtőzött, amikor rajta ütöttek a rendőrök. A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit. Őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Új vezető az egyes számú belgyógyászat élén. Gyenes István belgyógyász és gastroenterológus szakorvos vette át a Jós András Tab Kórház egyes belgyógyászati osztályának vezetését. Elődje Szegedi László főorvos több évtizedes kiemelkedő szakmai munkáját követően vonult nyugdíjba, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Hozzáteszik, az osztály irányítását olyan szakember veszi át, aki több mint 3 évtizedes klinikai és vezetői tapasztalat érkezik Nyíregyházára. Pályafutása során Berettyóújfaluban, Debrecenben és Sátoraljaújhelyen szerzett jelentős szakmai és vezetői gyakorlatot. Emellett a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyógyszerterápiás és Regionális Kutatásetikai Bizottságának is tagja. Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán. Több mint 700 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben. A polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban két turnusban indították a programot. A második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyíregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Budapesten rendezték a gyermek országos úszóbajnokságot. Az eseményen nyíregyházi siker is született. Szabó Regina magyar bajnok 100 méter háton, tudatta a Nyíregyházi Sportcentrum. A fiatal sportoló élete első magyar bajnoki címét szerezte meg. Regina 50 méter gyorsan is remekelt, az 5. helyen végzett. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk egy óra múlva. Újra jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel, és aki mondjuk ebédre éppen dinnyét vásárolt, annak jó hírem van, nem csak ilyen à la nature lehet enni ezt a gyümölcsöt, van egy ilyen sós verziója is, nem sokára elmondom, hogy pakoljuk össze. Ezt követően pedig maradunk még a recepteknél, hiszen Friedrich Antal séffel ma a japán yakitorit ismerjük meg. Izgalmas lesz!

0: zenék. Ez a Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Már is eszünk egy jót, de olyat, ami felfrissít minket. Szendi Hajni vagyok, nyáron mondják, kerüljük a zsíros ételeket, a nehéz ételeket, és hát amikor jön a dinnye szezon, akkor van, aki dinnyét eszik dinnyével. Jaj, hát láttam már olyan dinnyét, ami négyzet alakú, hogy tök jó beférjen a hűtőbe, meg az internet tele van mindenféle ilyen tippekkel, hogy hogyan lehet jól földarabolni a dinnyét, mindenféle eszközöket lehet már venni. Az egyik csíkokra vágja, a másik kockázza. Szerintem tök mindegy, aki szereti a dinnyét, az a legjobb talán, ha maga elé veszi a kettévágott dinnyét és kikanalazza, miközben folyik rajta lefele a lé, ugye? Mert gyerekkorunkban ezt így ettük a mellkasunkon is. Ott állt a dinnye, aztán nem győzött anyu kifürdetni minket ebből a ragacsból. Minden esetre talán kevesen tudják, hogy a dinnyét teljesen jól lehet párosítani sós dolgokkal. Én megnéztem a neten egy ilyen receptet, és komolyan mondom, hogy ráadásul van is minden otthon, de ki fogom próbálni. Ugyanis ha a görög dinnye mellett fetasajt is szerepel egy ilyen kis salátában, mondjuk egy kis menta levéllel, az nagyon-nagyon különleges ízt ad, és szinte nulla kalóriás, ugye? Tehát az elektrolitos italok mellett, vagy ha rengeteg folyadékot, teát iszunk nyáron, mindenféleképpen, ha a folyadékpótlás szeretnénk biztosítani magunknak, akkor egy bomba választás lett a görögdinnye, amiben ugye szinte nulla a kalória, de teltségérzetet ad, tehát a fogyókúra alatt is a legjobb nasi lehet. De a görögdinnyét is újra lehet gondolni, tegyük is meg. Kell egy kis só, bors, bizony, aztán egy kis fetasajt, tiszta növényi olajat is pakolhatunk hozzá, lila hagyma is jól áll a dinnyének, és egy kis menta levél. Ha ezt megcsináljuk, egy gusztusos, nagyon különleges és hát megújított gyümölcsöt fogunk enni, akár délelőtt, akár délután jó nasi.

0: Nagyon-nagyon sok élményt osztott meg velünk korábbi adásokban Friedrich Antaséf arról, hogy milyen is a japán gasztronómia, és hát azt gondolom, hogyha egy ilyen grillezős sorozatot kezdtünk el, amiben ugye nyakig benne vagyunk, akkor a japánok mellett sem mehetünk el szó nélkül. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszönöm a hallgatókat is! Igen, ez már itt minden tökéletes, tehát halálpontosan el van készítve, itt nincs tévedés. Ez a japánoknak a yakitori, a grillezés, a minimalizmus maximuma, tehát itt ezt hogy tökéletességre vitték.
0: Minimalizmus maximum, ez tetszik.
1: Így, látod? És ez a yakitori lényege, maga a szó azt jelenti, hogy sült madár, a yakitori szó ezt jelenti szó szerinti fordításban, és itt az a lényeg, hogy ezt csirkéből szokták készíteni, a csirke szinte minden részéből. Hívőben talán a fejét meg a csőrét nem, de minden mást, abszolút mértékben. Maga a yakitori nyás, egy megadott 10-12 centi, én most elnézést, hogy nem vagyok 100%-os pontos, 10-12 centi hosszú, maga a yakitori egy hosszú, vékony, nyárs, grillező edény, amiben kizárólag csak faszénparázson lehet készíteni. Nincs más, csak faszénparázson lehet készíteni yakitorit, mert különben, ha nem azon készíted, akkor harapjú és nem yakitori. Úgyhogy ez nagyon fontos ebből a szempontból. És az, hogy mindent felhasználnak tökéletesen, az azt jelenti, hogy például külön neveket adtak az ételeknek. Tehát, hogyha csak csirkehúst csinálod, ez a megima. Ha csirke szárnyat csinálod, akkor tebaszaki. Ha fűszeres csirke golyókat, vagyis a darált húsból készíted, akkor csukune. Hogyha csak csirke májat készítek, akkor reba. Itt jön az érdekesség. Van a hacu, amikor csirke szívek vannak felszúrva a nyásra, és csak csirke szív van, és van a kava, amikor csak csirke bőr. Én ebbe beleszaladtam a csirke bőrbe.
0: Ez nem rossz, mert ez ilyen kicsit...
1: Amikor nem számítasz rá, hogy te grilled egy csirke bőrt eszel, mert nem tudod, hogy az, és ezt a yakitorit mindenhol is tudják árusítani. Tehát kis közértekben is van, kis grillező rész, ott van nekik, és megoldják. Én egy ilyen helyen kértem, mondom, megkóstolom, mi ez a bizbasz. És kiderült, hogy én kava a csirkebőrre mutattam rá, és abból kaptam. Megettem, de...
0: De ránézésre láttad, hogy az?
1: Nem, én azt hittem, hogy valami csirkehúsos nyás, de nem, ez csirkebőr, gyönyörű szép, és ilyen barnás színre megsütötték, ugye le a kalappal, volt íze is, tehát nincs ebben probléma, csak amikor nem arra számítottam, amit szerettem volna, akkor furcsa volt egy kicsit. De vannak éttermek, kimondottan yakitori éttermek, amik csak erről szólnak, hogy van 30 féle yakitori, és akkor te ilyeneket tudsz kérni, kapni és élvezni az életet ezáltal. De ez biztos, hogy itt minden halál pontosan le van méretre rakva, mindegyiknek az átmérője, a hossza, minden tökéletességig van fejlesztve. De
0: hát itt
1: jó,
0: ez azt gondolom,
1: jó.
0: Hogy ez az, amit feltételezünk is, tehát, hogy ők azért nem egy
1: És persze, lesz-e, hogy lesz? Mindenféle szószokat hozzá, de ez nem is kérdés abszolút mértékben. Rakok fel hozzá receptet, ha valaki veszi a fáradtságot, akkor eredményes lesz, mert nem túl bonyolult receptek.
0: Na, hát akkor az Anti Séf az amatőr oldalon természetesen ott lesz ez a recept is. Anti, köszönöm szépen, jó sokat grilleztünk az elmúlt időszakban. Hát, hogyha felét megcsináljuk, és már sokkal változatosabb lesz ez a tevékenységünk, mint az eddigiek. Köszönöm szépen, innen folytatjuk majd.
1: Rendben, nagyon szépen, szia.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

Ha valaki úgy gondolja, hogy egy mini sorozattal töltené a délutánját, estét, vagy akár a hétvégét, akkor azt hiszem, hogy nem lehet okunk a panaszra, mert hogy nagyon-nagyon fordulatos és izgalmas mini sorozatokkal találkozhatunk. Hát például itt az Éles tárgyak, amelyet 2018-ban forgattak le, egy regény alapján, és Amy Adams alakítja a traumáktól űzött Camille Parker szerepét ebben a sorozatban. Ez nem egy szokványos bűnügyi rejtély, itt egyszerre van jelen a déli gótikus pszichológiai thriller, a hipnotikus dráma, a traumáról szóló mesteri karakter tanulmány, szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas és jó sorozat, én láttam. Szintén izgalmakkal teli a Ne higgy a szemének című sorozat, 2021-ben készült el, ez is egyébként egy regény alapján, és hát a történet Louise Burns követi nyomon, aki egyedülálló anya, viszonyt kezd az új főnökével, miközben váratlan barátságot köt a férfi titokzatos feleségével is, és hát ebből nem akármilyen bonyodalom adódik. Tudhattad volna, fú, ez aztán egy olyan minisorozat, hogy tényleg az ember csak kapkodja a fejét, Nicole Kidmannel és Hugh Grant-tel a főszerepben. Nicole Kidman második virágkorát éli a tévében, hiszen a Hatalmas kis hazugságok című sorozattal is már letette a névjegyét, aztán pedig jött a Tudhattad volna. Hát tulajdonképpen a rejtélyes thriller a gazdag, látszólag tökéletes manhattani terapeuta történetét követi nyomon, akinek az élete darabokra hullik, miután szeretett férje Jonathan első számú gyanúsítottá válik egy fiatal anya Elena meggyilkolásában. Aztán érdemes a vízhangokat is megnézni, ez is egy nagyon izgalmas

A sorozat 2022-ből egy pszichológiai thrillerről van szó, egy egypetélyű ikerpárról szól, Lennyről és Gináról, akik gyerekkora óta titokban cserélgetik a személy azonosságukat, és meg is osztják egymással így az életüket, a férjeiket, az otthonaikat. Gondosan felépített kettős életük viszont teljes káoszba torkollik, erről szól a sorozat. És végül, de nem utolsó sorban, hát itt a tökéletes pár is, ha már Nicole Kidmanről beszéltem, hát ebben is ő az egyik húzó név. A pénz nem csupán a világot mozgatja, de az embereket is képes megőrjíteni. Nicole Kidman tehát ebben a filmben a tökéletes pár egyik felét játsza, Greert, aki híres regényíró, hihetetlenül gazdag és kiváltságos család feje, a férjével Teggel, és hát ide beházasodik Amelia, ám a fényűző esküvő napján az egyik koszorús lány meghal, vízbe fúrva találják a tengerparton, na vajon megölték, vagy mi történt? Erről szól a tökéletes pár, izgi minisorozatok ezek.

Vannak olyan betegségek, amelyekről nem is tudja az ember, hogy ebben szenved, csak azt érzi, hogy valami nem klappol, valami nem jó, szalajt a fejem, vörös a szám, nyom a tarkom, kiszakad a szívem, ugye szoktunk ilyeneket érezni, mondjuk egy stressz helyzetben, vagy hogyha nagyon sokat mondjuk sportolunk, vagy emelgetünk, vagy szerelünk, vagy takarítunk, vagy futunk, és sorolhatnám, de hát bizony ezek a tünetek sokszor a magas vérnyomásra utalnak, és hát a magas vérnyomás nyilván egy olyan állapot, amit hogyha diagnosztizálnak az embernél, akkor meghalljuk azt az orvostól, hogy na kérem szépen, ezt most már életünk végéig kezelni kell. Ilyenkor felírják a gyógyszert, akkor az embernek hol lent van a vérnyomása, hol fent, vagy használ, vagy nem, vagy bejön az első, vagy nem. Tehát, hogy azért ez egy kicsit hosszabb idő, mire eltalálják azt a gyógyszert és azt a mennyiséget, amitől az embernek a vérnyomása kiegyensúlyozott lesz. Viszont a gyógyszerek mellett természetesen, ha változtatunk az életmódunkon, akkor csökkenthetjük a magas vérnyomást. Hogy a vérnyomásunkat megfelelően karbantartsuk, érdemes változtatni az életvitelünkön, szokásokon, mert hogy ezzel egyrészt meg lehet előzni a betegséget és a szövődmények kialakulását, de a már kialakult magas vérnyomás esetén is nagy mértékben segíthetik a gyógyszeres kezelés hatékonyságát. Az emberek jelentős részénél már a táplálkozási szokások és az életmód kisebb változtatása is eredményes lehet a vérnyomás csökkentéséhez és a szövődmények kialakulásához. Na nézzünk egy-két életmód tényezőt, amelynek az a hatása, hogy csökken a vérnyomásunk. Testsúlycsökkentés, diéta. El kell érni a normál testsúlyt, a konyha sófogyasztásának mérséklése, testmozgás, fizikai aktivitás fokozása, alkoholbevitel csökkentése. Hát például, hogyha elérjük a normál testsúlyunkat, és ezt fent is tartjuk, sok zöldség, gyümölcsel, alacsony zsírtartalmú ételekkel, akkor akár 10 kg-onként 5-20 higganymilliméterrel is csökkenhet a vérnyomásunk. Ha lecsökkentjük a konyhasó fogyasztását, akkor ez 2-8 higganymilliméter csökkenést okozhat. Ha aerob fizikai aktivitást végzünk naponta legalább 30 percet a hét legalább 4 napján, akkor ez 4-9 higganymilliméterrel csökkenti a vérnyomásunkat. Ha minimalizáljuk az alkoholbevitelt, például a férfiak 2 sörnél nem isznak többet, vagy 2 deci bornál, a nőknek ennek pont a fele elég, akkor az 2-4 higganymilliméterrel csökkenti a magas vérnyomást, tehát azért itt, hogyha ezeket a számokat összeadjuk, már jelentős csökkenést tapasztalhatunk. Nyilván az egészséges táplálkozásról nagyon-nagyon sokat hallunk, én is sokat beszélek róla, kalóriadóban ugye dietetikus is beszél mindig erről, orvosok is megszólaltak már, viszont annyiféle tanáccsal találkozhat az ember, hogy én azt gondolom, hogy főleg akinél nagyobb túlsúly van, ott tényleg egy dietetikussal érdemes felvenni a kapcsolatot, hogy egy egészséges fogyás, egy egészséges táplálkozás jöjjön létre, és hát persze a cigiről még nem beszéltem, mert bizony, hogyha valaki dohányzik, azzal is emeli a vérnyomását, tehát érdemes a füstöléstől is megszabadulni. No, meg hát itt a stressz. Tehát ha valakinek alacsony a vérnyomása, de felidegesítik, akkor úgy érzi, hogy szétrobban az agya. És hát a stressz, mindig mondják, hogy kerüljük ki, meg kezeljük, de maradjunk annyiban, hogy ez egy nagyon nehéz történet. Minden esetre tényleg, ha valaki azt veszi észre, hogy stresszes, állandóan feszült, az biztos, hogy a vérnyomására is hatni fog, tehát ott valamit tenni kell. Egyébként, amikor a családban valakinek a vérnyomása magas és tiszta idegbeteg, akkor mindig azon gondolkozunk, hogy azért ideges, mert magas a vérnyomása, vagy azért magas a vérnyomása, mert ideges, ugye? Tehát ezeket annyira nem tudjuk. Mindenesetre, ha valaki stresszes, ideges, feszült, folyamatosan leordítaná mindenkinek a fejét, akkor az bizony aludni se fog jól, és az alvás hiány is növeli a vérnyomást. Tehát, hogyha valakinek alvás zavara van, nagyon-nagyon horkol, például állandóan föl kell rá, vagy föl kell, nem tud visszaaludni, érdemes ezzel is kezdeni valamit. És hát, hogy a magas vérnyomás kordában lehessen tartani, ahhoz természetesen rendszeresen kell vérni a vérnyomást, nem csak akkor, ha rosszul vagyunk. A gyógyszert az be kell szedni akkor és olyan mennyiségben, ahogy ezt az orvos előírta, tehát nem lehet itt azt mondani, hogy nekem már 2 napja alacsony a vérnyomásom, kihagyom a gyógyszert, hanem inkább beszélni kell ilyenkor az orvossal, és nagyon fontos a kontroll. Tehát, hogy ez ne úgy működjön, hogy az embernek fölírják a vérnyomás csökkentőt, aztán évekig ez csak így felírásra kerül, de semmiféle nyomonkövetés nincsen, nincs vérnyomásnapló, nincs ellenőrzés, mert hogy ez nem jó. Tehát rendszeresen, ha valakinek magas a vérnyomása, keresse fel a dokit.

0: megnyugtató. Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd felünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Az ország legjobb boxolói érkeznek Nyíregyházára, kirívó gyorshajtás Szabolcsban, nyáron is szükség van vérre. Kis Dániel vagyok. Magyarország legjobb boxolói érkeznek Nyíregyházára. Szerdától szombatig városunkban zajlik a 103. Paplászló Elit Országos Ökölvívó Bajnokság. A Continental Arénában 10+10 súlycsoportban lépnek ringbe a bunyósok. Kovács Ferenc polgármestert arról kérdeztük, mit jelent Nyíregyháza számára a sportesemény.
4: Ez egy városmarketing is, különösen, hogy most Paplászló 100 éves születésnapi jubileum sorozata van, amelynek egy kiemelt állomása Nyíregyháza lett, és bízunk benne, hogy méltó házigazdái leszünk ennek. Itt mindig van sikere, népszerűsége a sportnak. Ezt az elmúlt 15 évben számtalan esemény igazolta. Megvannak azok a feltételek, nem csak infrastruktúrális, hanem a közönség szempontjából is, ahová én azt gondolom, hogy az ökövő szívetség is úgy fog értékelni, hogy érdemes volt idehozni.
3: Kirívó gyorshajtást kapott Lencse végre a Trafipax. Ökörító Fülpösön mértek be egy eltúlzott sebességgel közlekedő személyautót. A járművezető a megengedett 50 km/órás helyett 127 km/órás sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 468.000 forint összegű pénzbírságot kapott, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Kiemelik, tapasztalataik szerint a járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás kimagasló baleseti kockázataival, a gyorshajtó felelőtlen magatartásával, nem csak a saját, de mások életét, testét is veszélyezteti. Így mindenkit arra kérnek, tartsák be a közlekedési szabályokat. Viralásra hív a Vérellátó és a Vörös Kereszt. A biztonságos ellátás érdekében országosan naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes viraló segítsége. Hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges. Elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Záhonyban, Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírbérteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni. De hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Az előrejelzések szerint, míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsit fűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk 2 órakor jönnek majd újra, a mostani frisseket is köszönjük szépen. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Én Szendi Hajné vagyok, pillanatokon belül a rockzene világnapját ünnepeljük meg itt a Best FM-en.

Július 13-a van, és a mai nap a rockzene világnapja, amelyet minden évben ugyanezen a napon ünnepelünk szerte a világban, és hát egy 1985-ös dátumra emlékezünk így. Ekkorra tartották meg ugyanis a Live Aid jótékonysági koncertet, és a rockzene világnapja a koncert emlékét őrzi. Ezen a napon a rockzene nem csak szórakoztat, hanem a közösség erejét is ünnepli. A Live Aid koncertet egyszerre rendezték meg Londonban és Philadelphiában. Az esemény célja az etiópiai éhezők megsegítése volt. A koncerteket több mint 1 milliárd ember követte a tévében és a rádióban. Ez akkoriban a világ egyik legnagyobb közvetített eseményének számított. A fellépők között a rockzene legnagyobb legendái szerepeltek. Színpadra lépett a Queen, David Bowie, a U2, Elton John és a The Who is. Sokan úgy tartják, hogy a Queen 21 perces fellépése minden idők egyik legjobb koncertprodukciója volt. Freddie Mercury karizmatikus előadása máig legendás. A rockzene gyökerei az 50-es évek rock and roll korszakáig nyúlnak vissza, olyan úttörők alapozták meg a műfajt, mint Elvis Presley vagy Chuck Berry. A 60-as években a rock valódi kultikus forradalommá vált, a Beatles és a Rolling Stones generációk életérzését formálta át. A 70-es években megszületett a hard rock, aztán pedig a heavy metal. Ekkor tűntek fel olyan zenekarok, mint a Led Zeppelin vagy a Black Sabbath. A rock azonban nem csupán egy zenei stílus, hanem egy életérzés is. Sokak számára a szabadságot, a lázadást, az önkifejezést jelenti. A műfaj rengeteg alműfajt hozott mára létre. A rockzenészek gyakran társadalmi kérdésekre is felhívják a figyelmet a dalaikban. Számos jótékonysági koncert, társadalmi mozgalom kapcsolódott a rockzenéhez. A műfaj hatása a divatban, a filmekben is megfigyelhető. A Bird Jackie, a hosszú haj, a farmer, a rock szimbólumai. A rockzene világnapja világszerte koncertekről, megemlékezésekről szól.

0: Sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat!
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: teszünk az egészségünkért, jön a kalóriadó dr. Takács Hajnalka dietetikussal. Szia, Hajni!
1: Szia, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Nagyon fontos a motiváció szerintem, ha életmódot szeretnénk változtatni, bármiről is legyen szó az életterületén. Vannak, akik ilyen szuperhírók, például a bátyám, az így eldönti, hogy akkor ő most sportolni fog, és fel kell 4 órakor, és nyomatja a szobabiciklit, a súlyzót, és lefogy, és abba hagy mindent, ami káros. Én nem vagyok ez a típus, hiába vagyunk ugye testvérek, tehát szerintem az ösztönző közeg az nagyon-nagyon fontos, hogy például csoportosan végezzünk dolgokat, legyen szó tornáról, vagy valami másról. Diéta szempontjából van ilyen, hogy csoportos foglalkozás, ahol egymásnak tudunk segíteni szakemberrel?
1: Van, annyira sokkal nem találkoztam eddig, de például amit én csinálok, kifejezetten egy ilyen jól működő diétázási forma, mert 11 éve tapasztalom azt, hogy ha támogató közegben vagyunk, akkor ez rengeteget tud számítani. Nagyon sokan azt tapasztalják, hogy még a családjukban sem kapnak kellő támogatást, és ugye ugyanazzal a problémával küzdő emberek egyszerre vannak egy helyen, az nagyon sokat tud jelenteni annak, aki szeretne életmódot váltani.
0: Mert hogy a nehézségeket és a sikereket is meg tudjátok beszélni?
1: Abszolút, hogyha van egy nehezebb nap, de a másik illető beszámol arról, hogy nekem is nehéz volt, de megcsináltam, és milyen jó, hogy ezt választottam, és nem a könnyebben jövő, de rosszabb megoldást, és akkor az a valaki, aki gyengébbnek érezte aznap magát, erőt vesz magán, és azt mondja, akkor én is megcsinálom, és akkor ezáltal tudják támogatni egymást, ezáltal is, de még rengeteg másik ilyen tényező lehet.
0: Nálad hogy működik ez a diétás online csoport? Mert hogyha abból indulok ki, hogy például vannak különféle kihívások, jóga, meg nem tudom én micsoda, hogy na akkor 20 napig együtt vagyunk egy közösségi oldalon, kirakják a videót, mi megcsináljuk, aztán mindenki aláírja, hogy milyen jól megcsinálta, kivéve Szendi Hajni, aki már megint nem csinálta meg. Szóval, hogy ez nálad is így működik, vagy tényleg az online térben ott vagytok és beszélgettek?
1: Abszolút ez így működik, hogy az egyik közösségi média médiumnak a felületén szerveződik ez a csoport, egyébként 2 hetente, és én állítom össze egy teljesen fix étrendet számukra, de azt lehet mondani, hogy a fogyáshoz átlagosan hölgyek számára egy 1200 és 1500 kalória közötti mennyiség kell, én ezt belőttem a kettő közé, és ezt tartalmazza az étrend, és napi 5-szöri étkezést nagyon változatos formában. Van, aki emiatt csatlakozik, mert nem neki kell kitalálni, hogy
0: úristen,
1: mit kell enni. Tudja már az alapokat, de nem akar gondolkozni azon, hogy mit kell enni. Van, aki azért van ott, hogy neki teljesen követhető sablon kell, mert ő pontosan le fogja főzni a mennyiségeket, és úgy gondolja, hogy csak így tud fogyni. Úgyhogy szakember segítségével, tehát itt egy pontosan meghatározott mennyiségeket tartalmazó étrendet kapnak a résztvevők, és nekem annyi a kikötésem, hogy legalább napi egy fotó legyen, mert ebből látom én is, hogy eszi, amit ennie kell.
0: Ja, hogy az ételt fotózza le, hogy megfőzte. Aha, de jó.
1: Igen, és akkor ezzel is tudják egymást motiválni. Ja, te is megcsináltad, ja, el akartam csalni, de te megcsináltad, akkor már én is megcsinálom.
0: Tiéd jobban néz ki, mint az enyém, mit csináltál?
1: És megosztják a trükköket. Például innen jött a mikros pudingnak a találmánya, hogy nem kell ott egy adagot kavargatni a lábasban a gáz vagy a tűzhely felett, hanem hogyha kimérjük a mennyiségeket, elkavarjuk, betesszük mikróba 1,5 percre, akkor el is készül a puding.
0: Ez a főzős puding a mikróba elkészül?
1: Igen.
0: Megőrülök. Tényleg ott áll az ember, igen, ezt kutyolgatja. Na, hányan vagytok ebben az online csoportban?
1: Hát azt mondhatom, hogy évek óta több tucatnyian vagyunk egy ilyen 2 hetes csoportban, és ugye ez 2 hetente megújul, tehát egy újabbat szervezek.
0: 2 hetente mindig akkor van egy ilyen, fogalmazunk így, egy újabb kihívás, de gondolom, akkor vannak visszatérők, akik...
1: Van, aki egy évig diétázik velem, például aki ilyen 40-50 kilót is fogyott már velem, mondjuk egy évig végig volt velem, vannak visszatérők, nekik azért szoktam mondani, hogy ha újra és újra visszatérsz hozzám, akkor nem biztos, hogy azzal van probléma, hogy nem tudod megtanulni ennek a diétának a módszerét, hanem ilyenkor motiváció hiány van, érzelmi evésről lehet szó, hiszen ott van a kezében nem tudom hány heti étrend, tudná ő ezt egyedül is csinálni, csak az érzelmi evőknél sajnos ez a probléma áll fenn, hogy tudja, hogy kéne, de képtelen felülkerekedni a aktuális stressz helyzeten, amit evéssel próbál kompenzálni.
0: Próbáltál már ilyen összesítést csinálni, hogy ennyi év alatt hány kiló ment le összesen, vagy hány ember volt nálad?
1: Igen, most már közel 5 tonna leadott súlynál tartunk, csak ezekkel az online diétázókkal. Örömmel csinálom, mert nagyon-nagyon sok a pozitív visszajelzés, és hát én emiatt imádom a szakmámat, mert sorra írják azokat a mondatokat, hogy mennyire megváltoztattam az életét, az egész családnak ez pozitív hatású volt, a gyermeke is pozitív példát lát, és szerintem ez egyik legfontosabb az életben.
0: Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

A Scarabeusról lesz most nálunk szó, amiről megmondom őszintén, hogy mindig az jut eszembe, hogy volt annak idején ez a Múmia című film, és hát ott ilyen bogarak másztak be az ember bőre alá, ami azért eléggé gusztustalan volt. Aztán rokonaink, amikor jártak Egyiptomba, hoztak egy ilyen kis, hát gondolom minden sarkon kapható ilyen pici kis Scarabeus bogarat, és állandóan az jutott eszembe, hogy nehogy életre keljen. Minden esetre, amikor Tutanhamon fáraó múmiájáról lebontották a gyolcs tekercset, a kutatók egy közepén fél drága kövekkel és üvegpaszta berakásokkal díszített sárgás fényben ragyogó Chalcedon Scarabeust ábrázoló melldíszt pillantottak meg. Ez a feltámadás jelképe és a fiatal uralkodó amuletje volt. A fáraók a Szent Scarabeust mindig nagy becsben tartották, és a mását amuletként mindig a testükön viselték. A Scarabeus valójában a galacsin hajtó bogár, hát tulajdonképpen egy ganajtúró, és hát a tudományos neve a Scarabeus. 2,5-3 cm hosszú rovarról van szó, amely Közép- és Dél-Európában, továbbá Afrika és Közép-Ázsia homokos síkságai honos. Ugye milyen sok természetfilmben látjuk, hogy hajtják ezt a kis galacsint, ami nem tudom, háromszor nagyobb, mint ők. A táplálékát állati trágyából szerzi, a hím bogár az ürülékből golyót formál, amit a középső és a hátsó lábaival szinte fejre állva hátrafelé görget. A trágya kupactól kellő távolságra több 10 cm mély alagutatás, ahova a nőstény bogár követi. Miközben lakmároznak a galancsin tartalmából, a hím nyilván, ha már volt vacsi, akkor meg is termékenyíti a párját. Az utódokról a nőstény gondoskodik. Ő is trágya galacsinokat formál, majd mindegyikbe egy-egy petét rak. A golyók alól kiássa a talajt, így azok belepottyannak a kis gödörbe. A kikelő lárvák egy igazi éléskamrába születnek. A Scarabeus titokzatos kikelése miatt az ókori egyiptomiak az ős létezés megtestesítőjeként, az örök újjászületés szimbólumaként tisztelték. Nevének hieroglif jegye valamivé válni, születés jelentésű, és a felkelő napot ábrázolta. Mivel a peték látszólag a földből kelnek ki, az ókorban azt hitték, hogy a földből keletkezik ez a bogár, így vált az önmagából való keletkezés jelképévé, és egyúttal a felkelő napi is, melynek egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy minden reggel újjászületik. Az egyiptomi halott kultuszban kiemelkedő szerepe volt a Scarabeusnak. A rovar életmódja a termetkezési szokásokban is fellelhető. Bebábozódott alakját követték a múmiák gyolcstekercsei. A föld alatti járatai pedig a régi masztabasírok belső járataira emlékeztet. A múmiák pólya rétege közé helyezték el a szív Scarabeust. Az 5-10 cm nagyságú kőből faragott Scarabeusra a halottak könyvéből vett idézeteket véstek. A felfogásuk szerint az élet fenntartója a szív, a Scarabeus pedig a feltámadás, a lét kifejezője. Ezáltal találkozott a két jelkép, és a Scarabeus, mint oltalmazó amulett, a szív helyettesítőjévé vált. Az amulett feladata, hogy a mágikus erejével megóvja a halottat attól, hogy a szíve, mely e világ életben a tetteit vezérelte, kedvezőtlen vallomást tegyen a túlvilágon. A sírok díszítésén is előfordul a bogár. 6. Ramszes sírjában ábrázolják a naphalálát és újjászületését, mint Nót égistennő lényei, majd újra megszüli a heperként megjelenő napot. A Scarabeus az élők számára is nagyon fontos volt, abban hittek, hogy a testükön hordozva megóvja őket a bajtól, betegségtől, a rossz szellemektől, és egyben szerencsét, jólétet hoz a számukra. A Scarabeusokat használták pecsétként is. A 12. dinasztia korától kezdve tűnnek fel a fáraók nevét viselő Scarabeusok, melyeket magasrangú tisztviselők kaptak, akik a király nevében járhattak el. A Scarabeusokat többféle anyagból, többféle méretben készítették. Leggyakrabban drága kövekből, jáspisból, karneolból vagy a könnyen megmunkálható zsírkőből, ezen kívül csontból, fajancból, elefántcsontból, de akár aranyból is, hát nem ilyet kaptunk ajándékba, hanem az agyagból volt. A vallásos jelentőségét később elvesztette, de továbbra is előszeretettel használták ékszerként, fülbevalókon, karkötőkön, nyakláncokon. Mivel a Scarabeus az örökké valóság
jelképe, azt szerelmesek és boldogan viselték, és talán viselnék ma is, gyűrűbe foglalva, ahogy az óegyiptomi versben is hirdették. Időszámításunk előtt 2200 körül a Scarabeus amulett volt a leggyakrabban előállított ókori egyiptomi tárgy. A világ múzeumaiban több százezret őriznek, és már az ókorban elterjedtek Egyiptom határain kívül is. Az időszámításunk előtti első évezredben az egyiptomi Scarabeus amulettek kereskedelmi úton a Földközi-tenger teljes partvidékén megjelentek. A föníciaiak pedig az egyiptomi amulettek utánzataival kereskedtek. A görögök és az etruszkok is gyakran adtak Scarabeus alakot az égköveiknek. Hát kérem szépen, egy ganaj túró bogárból így lesz legenda.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom és átadom a szót Dékán Pistinek, de előtte még egy-két program. Nem mondom el az összeset, ami a weboldalunkon van, de egy-kettőt mindenképpen. Minden héten hétfőn, tehát majd a következő hétfőn is lesz sóstói fittesték. Gerinc tornán vehetünk részt a természet lágy ölén ingyenesen. A helyszín a sóstói tó és a sóstói piac közötti fás rész. Sóstói táncestét tartanak július 16-án a sóstói piacon, a Tégy magadért, tégy másokért kulturális és szociális alapítvány szervezésében. Új időpontja van a lapozgató könyvklubnak, de a téma változatlan, Jane Austen regényei, mindez július 21-én a könyvtárban. Gasztronómiai fesztivált szerveznek július 25-én a Sóstói Múzeumfalu és a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Intézetének közös programja ez. Tűz fölött, föld alatt rengeteg gasztronómiai és régészeti program esemény várja a kilátogatókat. Folytatódik az estézés a Sóstói Múzeumfaluban legközelebb július 17-én, amikor is rendhagyó tárlatvezetésre hívják, várják az érdeklődőket. Pál István Szalonna, Kossuth Díjas népzenész közreműködésével, sötétedés után fejlámpával. És 20. alkalommal szervezik meg a Panyola Festet július 31-től. Fellép többek között a Tárkányművek, a Parnograszt, a Gippo Cirkusz, a Kelet Brass Band, a Folk Error, a Szatmár Banda és még sokan mások. A programokhoz jó szórakozást kívánok, további programok, hírek, események a www.bestefemnyiregyháza.hu-n. Találkozzunk holnap is, délelőtt 10 órakor, itt a 103.9-en. Szemihajnit hallotta.

0: sem a lány. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Idén is elindul a nyitott portanapok. Együttműködési megállapodást kötött a sportcentrum. Szabolcsi siker az országos döntőn. Kis Dániel vagyok. Idén is elindul a nyitott portanapok. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárják majd az érdeklődőket. Az október 4-ig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Tartanak kóstolókat, portatúrákat, kézműves foglalkozásokat és zenés programokat is. Az esemény sorozat augusztus 22-én Szabolcs-Szatmár-Berekben indul, de bemutatkozik majd mások mellett a Bakony vidéke, a Dél-Dunántúl és a Közép-Tisza vidéke is. Az agroturizmus népszerűsítése, a termelők és fagyasztók közötti kapcsolat fellendítése, a közlemény szerint új csatornákat nyithat az egészséges, helyi termékek értékesítésében és beszerzésében. Határtalan lehetőségek, együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Sportcentrum a szlovákiai, Szepsi székhelyű atlétikai klubbal, a magyar-szlovák sportbaráti kapcsolat erősítése jegyében. A két egyesület célja, hogy közös sportszakmai programokkal ösztönözze a felek szakmai munkáját és utánpótlás nevelését. A Nyíregyházi Sportcentrum vállalja, hogy edzés és verseny lehetőséget biztosít a partner sportolói számára, akik ezáltal már az augusztus végén megrendezendő atlétikai magyar csapatbajnokságon is az egyesület színeiben indulhatnak, írja a közösségi oldalán a Sportcentrum. Megtartották a hivatásos vadászok országos szakmai versenyének idei döntőjét. A megmérettetésnek Buj adott otthont. A versenyen a Szabolcs-Szatmár-Beregi induló jeleskedett, így az év hivatásos vadásza 2026-ban Róka Bence lett. Számolt be az Országos Magyar Vadászkamara. A döntő területi válogatók előzték meg, ahol országszerte több mint 140 vadász versengett. Az utolsó fordulóban végül közülük a legjobb 19 mérhette összetudását. Az eseményen az is elhangzott, a vadászkamara jelenleg 2730 hivatásos vadász tart nyilván az országban. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápor és zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Hétfő délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM DK-n István vagyok. Kicsit szabadságon, kicsit nem itt a mai napban, legalábbis az én tekintetemben, de majd elmesélek mindent. Most azonban induljunk DJ Számi dalával a Heaven után, ennek a legfrissebb előrejelzések a délutánra.

A legsikeresebb Lira, a Take That-től a Baby-t, a legnagyobbak között. Jó munkát, kitartást kívánok a hétfő perceihez. 25 fok a hőmérőn, eddig felhőket láttunk a fejünk felett, most viszont egyre inkább felszakadoznak, tovább úszkálnak, végre most már egy kis napsütés is várható, legalábbis a kora délutánban egészen 26 fokig melegszik az idő. Valamikor 7 óra körül átmenetileg megerősödik az északi, észak-keleti szél, de ennek már ilyen 8 óra körül nyoma sincs. A holnap reggel perceiben 17 fok körül indulhatunk, ez még mindig jócskán elmarad a július közepi átlagokhoz képest. Egyébként holnap még jöhet egy kis eső, 16% valószínűsége van a reggel perceiben, hogy érkezhet valami. A távlati adatokat tekintve a hét az nagyon változékony lesz időjárásunk szempontjából, a kedre, a szerdára, csütörtökre is záporok, zivatarok érkezését várjuk. Péntek lehet nyugisabb, a jövő hét eleje mi mindig záporokkal tarkított, de már 30 fok körüli hőmérsékletekkel. Hát ez így nagyjából az előrejelzés, ide jönnek a legnagyobb dalok. Ake a Lonely-a, elmegyek itt már majd Magdénekkel és a Sixpence on the Richer-rel. Kiss me!

Deniz énekelt, ez volt a csoda, aztán Mucho Mambo Sway címmel folytatjuk itt a meló mellett, és beszélgetünk a NAV revizorjairól. A nyári szezonális ellenőrzés tart, és elkezdték a fagyi árusokat is ellenőrizni, csak hogy minden rendben legyen, csak hogy az legyen kiírva, ami tényleg a termékben található, hogyha cukormentes, akkor cukormentes legyen, ha tejmentes, akkor tejmentes legyen. Úgyhogy egy kicsit a körmükre néznek, nyilvánvalóan a szezon közepén ez nagyon aktuális már. Egészen június 1-től már pörög a program, augusztus 31-e között pedig a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik majd a szezonális szolgáltatásokat, árusító helyeket, persze itt nem csak a fagyi kerül a figyelem fókuszába, hanem a szállások és persze a burslisok, a hotdogárusok, a gyroszosok, minden, ami nyáron pörög, ide fókuszál tehát a NAV kiegészítéseket. Akár a Best FM oldalán is olvashat. Softal folytatjuk, a The Wanted jön majd, aztán pedig az átirat Curtis-szel, Gáspár Lacival és Lotfi Megivel.

Re-Rewind jött lendületesen a dal Artful Dodger-től, és majd a Thousand Miles, van ez a karton sikere folytatja itt a listánkat. Előtte beszélgessünk a véradásokról, melyek nyáron is rendkívül fontosak. Miért? Mert a vérkészítmények hosszú ideig nem tárolhatóak el, az utánpótlásra pedig sajnos folyamatosan szükség van, hiszen a műtéteket el kell végezni, a balesetek pedig sajnos kikerülhetetlenek, bár lehetne valamit csinálni vele. Persze, hát a sebesség mérséklődése az jó kis pajzs lenne a közúti balesetek szempontjából, de sajnos ez valahogy nem sikerül, így pedig, ahogy már említettem, a vérkészítményekre folyamatosan szükség van, előállítani nem lehet, mindenképpen a véradókra van szükség a biztonságos ellátás érdekében, naponta 1600-1800 donorra van szükség, hogy minden műtétet, minden balesetet biztonsággal el tudjanak látni. Azért ez egy kemény cikk. Mindenki mehet vért adni, aki elmúlt már 18 és még nem töltötte be a 65-öt, mindenkinek 50 kiló felett kell lennie, és a papírok azok szükségesek, tajkártya, személyigazolvány, lakcím, kártya, segítsünk, ha tudunk. És közben jöjjenek a dalok is, itt van nekünk a folytatásban, akkor van ez a karton.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: When will they go from here? When will they stop?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 óra mindjárt a friss éreket követően pedig jön a Pizza Mafia játéka. Említettem, hogy kicsit szabadságon, kicsit melóban, a délelőttben lehetek szabadságon. Így a délutánt önnel töltöm a következő órában majd a játékban, a Pizza Mafia játékában, melynek kérdését már most megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre.
4: 10% kezdőbefizetéssel.
3: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Szökevényt fogtak a rendőrök, új osztályvezető az egyes számú belgyógyászat élén. Magyar bajnok a nyíregyházi úszó. Kis Dániel vagyok. Szökevényt fogtak a rendőrök. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfi a legkeresettebb 50 bűnöző listáján is szerepelt, közölte a szabolcs-szatmárberegi rendőrség. Azt írják, a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, és ismeretlen helyre távozott. Egy budapesti lakásban rejtőzött, amikor rajta ütöttek a rendőrök. A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit. Őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Új vezető az egyes számú belgyógyászat élén. Gyenes István belgyógyász és gastroenterológus szakorvos vette át a Jós András Tagkórház egyes belgyógyászati osztályának vezetését. Elődje Szegedi László főorvos több évtizedes kiemelkedő szakmai munkáját követően vonult nyugdíjba, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Hozzáteszik, az osztály irányítását olyan szakember veszi át, aki több mint 3 évtizedes klinikai és vezetői tapasztalat érkezik Nyíregyházára. Pályafutása során Berettyóújfaluban, Debrecenben és Sátoraljaújhelyen szerzett jelentős szakmai és vezetői gyakorlatot. Emellett a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyógyszerterápiás és Regionális Kutatásetikai Bizottságának is tagja. Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán. Több mint 700 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben. A polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban két turnusban indították a programot, a második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyíregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Budapesten rendezték a gyermek országos úszóbajnokságot. Az eseményen nyíregyházi siker is született. Szabó Regina magyar bajnok 100 méter háton, tudatta a Nyíregyházi Sportcentrum. A fiatal sportoló élete első magyar bajnoki címét szerezte meg. Regina 50 méter gyorsan is remekelt, az 5. helyen végzett. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pezsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

Három perccel, három óra után ezek már a játékos perceink. Keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ugyanis csak így tud csatlakozni az órában pörgő pizzamafiás játékunkhoz, melyben ma is a szuper pizza menüt nyerheti meg. Kezdésképpen pedig énekeljen Nina!

0: Énekel Tina, jött ez a jó kis nyári dal, a hát után pedig nézzük a pizzamafiás játékunkat, melyet ma is Facebook oldalunkon talál, legalábbis a kérdés ide kerül ki, és ne feledje, ott kell hozzászólni, ha szeretne részt venni a játékban. Ne feledje, nagy atét, a szuper pizza menüt nyerheti meg valaki a 4 órai hírek előtt, 2 pizzával, a Gusztóval és a bolognézzel, ezekért érdemes kommentelgetni. Hogy állunk a szabadságok terén? Itt vagyunk már nagyjából az év közepén is. Ugye általában a szabadságok zömét szerintem legalábbis a nyári napokra szoktuk tartogatni, de azért vannak itt még a két ünnep közti időszakra szabadságos helyek, legalábbis én ide szoktam takarékoskodni. Na meg persze az iskola kezdésre is nem árt egy-két nap. Szóval hogy áll ezzel? Hány nap szabadsága van még? Mennyire takarékoskodik? Így várom üzeneteit ebben az órában is, jön Ákos. Ez már az örvény.
1: Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármi. Az lesz a vesztel, hogy örvénylik a testem.

A Fehér Holó Horváth Tamás kezemunkáját dicséri, Kova is énekel a dalban, itt hallotta a legnagyobbak között, ez a Best FM, Diken István vagyok. Szabadságokról beszélgetünk, nagyjából úgy érezzük magunkat az egész évi rohanásban, hogy tényleg ez az egy-két nap szabadság olyan, mint a Fehér Holó. Nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy mikor vesszük ki, nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy ez most pihenés, vagy éppen valami elintézni való legyen szabadság terhére, mert azért látni kell, hogy ha valamit intézni kell, azt is nyilvánvalóan a délelőtti órákban javarészt a normál, klasszik munkaidőben kell, ezek is szabadság árán szoktak intéződni ezzel a csúnya szóval élve. Szóval hogy állunk a szabadságok terén? Így tettem fel a kérdésemet, és így várom válaszát, hogy regisztrálni tudjam a Pizza Mafia játékában, és végeredményként így adjak esélyt, hogy megnyerje majd sorsolás útján a pizzákat, a Super Pizza menüben a Gusztót és a Bolognese pizzákat, melyeket már holnap át is vehet a Pizza Mafia srácoktól. Üzenetek pedig már jönnek. Réta írja, Szabi, az micsoda ismeretlen kifejezés számomra. Aztán itt van Katalin, nekem már mind szabad, nyugdíjas vagyok, boldog nyugdíjas éveket kívánok. Itthon vagyok a kisfiammal jelenleg, szóval 25 nap körül lehet, és Monika is játszik velünk, azt írja, nem olyan sok van sajnos, de pontosan így ő nem tudja pedig ezt jó észben tartani, mert látnunk kell, hogy akkor tudjuk jól ezt beütemezni, beidőzíteni, beosztani. Várom tehát válaszait ebben az órában, így pörög a játékunk, és közben jönnek a dalok a The Sweet Escape, Iconnel és Gwen Stefani-val a Pályaudvar. Valamint a Van Doom Project, King of My Castle dala is érkezik, lendületet hozva a melós percek mellé.

King of My Castle a 2000-es évekből érkezett, amikor újra teret hódít, újra elkezdett erősödni a house, mint stílus, és egyre inkább ez a puccogós dalok tömegei kerültek a slágerlista elejére. Vandum Project-tól a dal, karamellel lassítunk a jelenés előtt, nézzük a játékot, hány nap Szabia van még, hogy osztotta be, mire tartogat, minden is érdekel a téma kapcsán, így várom üzeneteit, így nyerhet szuper pizza menüt a Pizza Mafia játékában ebben az órában. Egészen 4 óráig pörög itt a Best FM-en, és majd sorsolás útján megtudjuk, hogy ki a szerencsés, aki holnap át is veheti a szuper pizza menüjét benne a Gusztóval és a bolognese pizzákkal, mint ahogy ez lenni szokott ebben a játékban, mert minden hétköznap 3 és 4 óra között játszunk itt a Best FM-en. Szóval hogyan állunk a Szabik terén? A kérdés ez. Csaba leegyszerűsítette, azt írja, kb. A fele, jó, de minek? 20 napnak? 30-nak? Nagyon más a végeredmény. 20 nap Szabim van még, írta Sándor. Évi is hozzászólt mai játékunkhoz, azt írja, még a fele megvan, akkor megyek Szabira, amikor muszáj. Ivet szülési szabadságon van, jó egészséget kívánok. Jolán pedig nagyon jól takarékoskodik, azt mondja, 2 vagy 3-at vett ki, a többi megvan. Hát azért én nagyon nem itt járok minden esetre. Így várom üzeneteit ebben az órában, hány nap szabadság van még? Így tettem fel a kérdést, így várom válaszait, egészen 4 óráig bezárulok, akkor megtudjuk, hogy ki nyerte meg a szuper pizza menüt. A dalok pedig pörögnek karamellel a jelenés. D.B. Blalevard és Jetlag karszalagja is mindjárt.

Egy shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb classic house, funky, pop, dance, R&B és lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A karszalagok. Ez pörgött itt, a jetlag énekelt, aztán majd Naughty Boy jön, előtte pedig nézzük a játékot, a Pizza Mafia játékát, mert ma is Facebook oldalunkon ér utol Best FM Nyíregyháza. Szóljon hozzá ott a kérdés, ez egészen pontosan hány nap Szabija van még, én pedig regisztrálom a játékba, aztán megnézzük, hogy kinek van szerencséje és kiviheti haza a Pizza Mafia ajándékát, a szuper pizza menüt. Erika is játszik velünk, azt írja, a héten voltunk nyaralni, de még így is maradt szabadságom, hát nem igazán tudtuk meg, hogy hány van, minden esetre azt, hogy van még. Gabriella is játszik velünk, tartalékolom a szabadságot, mert augusztus végén tervezek egy kis pihenést. Jaj, de jól hangzik. Hát így legyen. Fenik üzenetem, elég sokat mondó, mivel édesanyja vagyok, így még éjjel sincs. Fanni nem fog nyaralni, legalábbis úgy gondolom, annyi, hogy nyáron már nem is vehetek ki. Tartogatni kell az ünnepekre és a tanulmányokra. Évi pedig azt írta, hogy szerencsére még megvan több, mint a fele. Többségében tehát azt gondolom, jól takarékoskodunk a szabadsággal. Önnek mennyi van? Írja meg üzenetként, én pedig regisztrálom a Pizza Mafia játékába. Nem sokára, durván 20 perc múlva sorsolok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezzel pedig lepörgött a Pizza Mafiás játékunk, így már mindjárt 4 óra, a Dani híreit követően pedig már a közlekedés figyelmünk fókuszában. Így le kell, hogy zárjuk mai Pizza Mafiás játékunkat, melynek eredményeként valaki majd gazdagabb lesz a Super Pizza menüvel, melyet holnap át is vehet a Pizza Mafiás rácoktól. Ne felejtje, most is 2 pizza benne, a Gusto és a Bolognese, és mivel ezt frissen sütik majd, így egy kicsit várni kell rá. Na de hát ez szerintem belefér, mindenki a meleg pizzát szereti. Na nézzük a játékot. Arról szólt a mai kis gondolatmenetünk, hogy hány nap szabadság van még így az év felét magunk mögött tudva, hiszen azért látnunk kell, hogy előttünk még vannak szabadságot igénylő napok, nem tudom, szombati ledolgozás, én általában itt szabadságot szoktam kivenni, meg ugye itt lesznek a 2 ünnep közti időszakok, és még egy csomó minden elrendezni való is közbe jöhet. Így nyert aktualitást a mai játékunk, na meg persze úgy, hogy azt mondtam, hogy én a délelőttben szabadságot vettem ki. A nyertes üzenetről beszéljünk, így hangzik. Hagyjuk ezt a kifejezést, nem is nagyon ismerjük. Flóra az üzenet küldője, ma ő a szerencsés. Jó étvágyat kívánok a Super Pizza menühöz, ne felejtje, holnaptól átvehető, 2 hete van erre is. Hát én azt gondolom, hogy éhesen menjen és szedje össze a haverokat. Köszönöm mindenki hozzászólását, ne felejtje, holnap újra játszunk itt a Best FM-en 3 és 4 óra között a Pizza Mafia játékában. Most meg Dani jön a friss hírekkel, mikor pedig én a közlekedéssel.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai létnek szorítóba a 103. Papp László Elit Ökörvívó Magyar Bajnokságon a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László Elit Ökörvívó Magyar Bajnokság, Continental Arena. Ütős kis hetünk lesz.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre,
3: 10% kezdőbefizetéssel,
2: karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
4: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissíts fel őket alig egy óra alatt. 4-es huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Az ország legjobb boxolói érkeznek Nyíregyházára, kirívó gyorshajtás Szabolcsban. Nyáron is szükség van vérre. Kis Dániel vagyok. Magyarország legjobb boxolói érkeznek Nyíregyházára. Szerdától szombatig városunkban zajlik a 103. Papp László Elit Országos Ökölvívó Bajnokság. A Continental Arénában 10+10 súlycsoportban lépnek ringbe a bunyósok. Kovács Ferenc polgármestert arról kérdeztük, mit jelent Nyíregyháza számára a sportesemény.
6: Ez egy város marketing is, különösen, hogy most Papp László 100 éves születésnapi jubileum sorozata van, amelynek egy kiemelt állomása Nyíregyháza lett, és bízunk benne, hogy méltó házigazdái leszünk ennek. Itt mindig van sikere, népszerűsége a sportnak. Ezt az elmúlt 15 évben számtalan esemény igazolta. Megvannak azok a feltételek, nem csak infrastruktúrális, hanem a közönség szempontjából is, ahová én azt gondolom, hogy az ökövő szívetség is úgy fog értékelni, hogy érdemes volt idehozni.
5: Kirívó gyorshajtást kapott Lencse végre a Trafipax. Ökörító Fülpösön mértek be egy eltúlzott sebességgel közlekedő személyautót. A járművezető a megengedett 50 km/órás helyett 127 km/órás sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 468 ezer forint összegű pénzbírságot kapott, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Kiemelik, tapasztalataik szerint a járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás kimagasló baleseti kockázataival. A gyorshajtó felelőtlen magatartásával nem csak a saját, de mások életét, testi is veszélyezteti. Így mindenkit arra kérnek, tartsák be a közlekedési szabályokat. Viradásra hív a Vérellátó és a Vörös Kereszt. A biztonságos ellátás érdekében országosan naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes piraló segítsége. Hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges. Elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Záhonyban, Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírbérteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni. De hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Az előrejelzések szerint, míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 órakor akkor már a közlekedéssel foglalkozunk, és most is számítok észrevételeire. Figyelmére, legyen szemem, fülem a közutakon. 30 333 103.9, itt pedig szedjük össze a legfontosabb üzeneteket, a legfontosabb infókat, és jöjjön ide Robbie Williams.

A TNT a 2000-es évek nagy popkultúrájából hozott nekünk egy dalt, a Tiltott Percic, a legnagyobbak között a Changes, pedig jó pár évet visszabutazva a 90-es évek végéről jön. Tupac dalát hallgatjuk, mindjárt indítom, előtte nézzük, hogy mivel számolhat a közlekedés terén. Munkálatok az Ungvár sétány egy szám előtt, a gyalogos forgalmat érintően. Betlen Gábor utca új utca találkozásánál és a Sóstói út kórház előtt megsüllyedt közműfedél van, a kijavítása egyelőre még nem sikerült, illetve nem volt erre lehetőség. Óvatosan kerülgessük a bóját és figyeljünk embertársainkra. Főként ugye ilyenkor a mikromobilitási eszközökkel, a bringákkal, a motorokkal, a rollerekkel itt vannak mellettünk, a kerülgetéssel pedig könnyen őket is bajba sodorhatjuk, illetve ők is kerülgetik, ezzel számoljon. Egészség eszenciánk, csak 10 perc, pedig ma is, egészen pontosan ugye a lelki dolgokat rendbe rakva Molnár József és Szakács Tibor beszélget méghozzá férfi öltözködési etiketről. Talán ezt nagyon kevesen tudjuk, hogy mikor, hogyan és miként kellene megjelenni, milyen egy tárgyalás, milyen mondjuk egy céges vacsora, hogyan és mit vegyünk fel, ez is kiderül majd.

0: Sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat!
2: Ez a 103.9 Best.

0: Itt énekelt a Sound Lovers, jó kis nyári dalt hozva a Runaway-t. A legnagyobbak között csak 10 perc, pedig a folytatásként tegyünk újra egészségünkért. Molnár Józsefünkkel most és Szakács Tiborral. Egy kis öltözködési etikett érkezik témaként, és azért látjuk, hogy a mai világban sokszor külsőség alapján ítélik meg az embert. Az első szó előtt már van egy véleményünk, legalábbis nagyon sokaknak, így pedig jó ezeket az etikett szabályokat egy kicsit leporolni, kicsit átismételni, és rengeteget változtak ezek az évek alatt, úgyhogy nagyon fontos lesz az info, szerintem tutira. Még előtte azért nézzünk körbe, még az utakon itt van például a hiba elhárítása. Nyírségvíz részéről Toldi utca 85 szám előtt a helyreállítás még továbbra is folyik, a forgalomkorlátozás tehát aktív. Korányi Frigyes utca 54 szám előtt szintén a felbontott zöld terület okoz gondokat, a gyalogosok érintettek ezen a téren. Várom kiegészítéseit 30-333-1039, most pedig akkor nézzük ezt az etikett szabályt.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Amikor megláttam a mai témát, akkor szinte tapsoltam örömömben, amiatt is, mert hogy egy picit úgy benne érzem magam ebbe az egészbe. Akár én is írhattam volna azt a levelet, amit küldött egy hallgató, de hát ennek részletei kiderülnek a folytatásban. Ha csak 10 perc rovatot hallgatják, én Szakács Tibor vagyok, és ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Csoda szép napot kívánok neked, Józsi, köszöntelek, szia!
4: Itt vagyok, örülök, hogy beszélhetünk újra, szia Tibor!
3: Egy fiatalembertől kaptunk egy levelet, nemrég végezte el az egyetemet, kis küzdelem árán el tudott helyezkedni, van állása. Elindult a munkahelyére, és egy bizonyos idő eltelte után úgy érzi, hogy mintha ott egy pici ilyen hovatartozási problémája lenne, ez abból fakad, hogy nem érzi jól magát a bőrébe. Ő azt mondja, hogy az öltözködése nem megfelelő, úgy ítéli meg, így éppen ezért arra lenne kíváncsi, mit javaslunk neki ebbe a tekintetben. Most átmünk ilyen divat tanácsadóba egy picit, de hát a természetesen a mi nyelvünkön fogalmazva, hogy mit akar a férfi öltözködési etikett. És egyáltalán beszéljünk már arról, hogy ami az ő érzése, én ezt úgy mondom, én nem biztos, hogy szakmabeliként tudok így gondolkodni, de úgy érzem, hogy ő alulöltözöttnek érzi magát, és éppen ezért kell segíteni neki, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni.
4: Nyilván az öltözködésünkkel is a személyiségünket tükrözzük. Ez innentől kezdődően azt is jelent, hogyha én megfelelő módon öltözök fel, akkor én azzal egyfelől az egyéniségemet mutatom meg, másfelől, hogyha egy cégnél, üzleti vállalkozásnál, banknál dolgozik, akkor onnantól kezdődően az az öltözet, amit mondjuk ő férfiként visel, akkor ezzel ő tulajdonképpen magát, a cégét is képviseli, tehát ő lesz ugye a cégére, a saját cégének, és innentől kezdődően, ugye régen azt mondták, hogy teljesen mindegy, hogy hogy nézek ki, az számít, hogy mi van a fejemben, mi van a gondolataim között, mennyi hasznot tudok hajtani a cégemnek és az öltözködésem
3: magának. Hát az elégtéri tarka lenne egy hivatalba.
4: Pontosan, ezért mondjuk azt, hogy egyáltalán nem magánügy az, hogy akkor maradjunk ennél a felvetésnél, hogy egy férfi hogyan néz ki, illetve, hogy mi az, amit ő az egyéniségéből sugallni tud. Még mindig helytálló, amikor azt mondjuk, hogy öltöny, vagy nadrág, zakó összeállítás, ingel nyakkendővel, ez a mi alap öltözetünk egy ilyen helyen. Ekkor ugye a cipőszínét ugye megfelelő módon választjuk ki, barnára vagy feketére gondolunk, ami ugye a ruhánknak a színéhez illeszkedik. És azt gondolom, hogy egy férfinek a ruhatárában kétfajta zakónak ott kell lenni, az alaptípusa, vagy a legegyszerűbb típusa ennek, ugye ez a háromgombos egysoros zakó, illetve ezek a két soros gombolású zakók, amiket illik ugye begombolva hordani mindig, ha csak nem ül le az ember. Hát ezzel mutatunk valamit magunkból, és valamilyen szinten egyfajta komolyságot, vagy egyfajta magabiztosságot, de mindenképpen egyfajta hozzáértést mutatunk a külvilág felé.
3: Lehet azt mondani, hogy most már kezd higulni ez a féle etikett abba az értelemben, hogy bemész egy hivatalba, és akkor ott te teljesen hétköznapi öltözetbe látsz embereket, tehát tulajdonképpen nem nagyon tartják ezeket az elvárásokat, vagy eszméket, vagy pedig formákat.
4: Akkor mondjuk azt, hogy az üzleti élet, hogyha ez a fiatalember mondjuk üzleti életben dolgozik, akkor az, amiket én elmondtam, akkor igaz rá. A hivatali öltözködést pedig adott esetben éppen annak a hivatalnak a vezetője adott esetben szabályozhatja ilyen irányba is.

0: mi vonatkozik mondjuk egy ilyen kötött hivatali megjelenésre. Azért mondjuk, hogyha a mérlegnek két oldala van, az egyikben a férfiak, a másikban a hölgyek vannak, azért sokkal nagyobb fegyvertár van a hölgyeknél.
1: Pontosan így van, hiszen ők nagyon sok olyan kiegészítőt tudnak magukra, vagy magukkal hordani, amivel az eleganciájuk és az egyéniségük előjön. Hát nekünk férfiaknak azért jóval apró elemeink vannak, amiben hangsúlyosak
0: tudunk. Apró, de ügyes, tehát, hogy...
1: Igen, azt gondolom, igen. Okay. Ilyen mondjuk a szemüvegtok például, akik szemüvegesek, azon tud a minősége nagy hangsúlyt fektetni, mondjuk egy toll, amit használ, egy névjegytartó, egy pénztárca és az óra. És nagyjából itt tulajdonképpen az eszköztárunk be is fejeződik.
0: Hát ez szuper. És akkor ez mind öltöztet?
1: Ez mind egyfajta kiegészítésként szolgál annak a képnek a bemutatására, amit magadról tervezel.
0: Uh-huh. Mit teszünk akkor, amikor...
1: Projektálsz magadról.
0: Aha, igen. Projektálsz, igen, ez egy fontos kifejezés. Mit teszünk akkor, amikor szakad rólunk a víz, és mondjuk hát világos, hogy ugye a hivatali szférában, ugye a kötöttségek alapján te most pont mondtad, hogy öltöny, ing, stb. Minden, hát és szerencsétlen 10 órára úgy néz ki, mint egy csatakvíz leizzadva. Hát azért az mégis, ez szánalmas sokszor, ugye végignézni ezeket, hogy szinte szenvedés az egész nap.
1: Igen, az egyik azt mondjuk, hogy klíma, tehát klimatizált helységek azért, ott, ahol ezeket elvárásként megfogalmazzák, ott azért a klimatizált helység az adva van. A másik azért ilyen helyeken illik arra is gondolni, hogy egy pótinget be kell tennünk, mert bármi történhet adott esetben. Harmadrészt pedig, amikor engedélyt kérünk rá, most ezt idézőjelbe teszem, akkor a zakó például levehető. Aha. De a nyakkendőnek a meglazítása és ilyen egészen ostobára való kihúzása az nem, akkor inkább azt le kell venni, és az ingnyakat is akkor a felső gombját meglazítani. Itt is tudnak nagyon-nagyon furán kinézni az emberek, és azok, akik az emberek személyiségét figyelik, vagy adott esetben egy olyan cégnek az alkalmazottai, akik mondjuk egy partin körülnéznek a konkurens cégnek az alkalmazottai között, és megnézik, hogy mondjuk hogyan vannak felöltözve egy-egy rendezvényen, ott már az öltözködéséből le tudják azt vonni adott esetben, hogy igényt tartanak az ő munkájára, vagy nem. Tehát visszatérünk oda, hogy az igenis nagyon sok mindent takar, és nagyon nagy lehetőségektől is elveszi az embert, hogyha nem úgy néz ki, mint ami az elvárás.
0: Aha. Rövid vagy hosszú ing, ezt kérdezi Andris.
1: Nincs rövid ing. Tehát elegáns ördőjű ing olyan nem létezik. Tehát az ing, az hosszú ujjú.
0: Aha.
1: A mondatom első felét idézőjelbe tettem. Tehát elegáns rövidújú ing olyan nem létezik. Az ing hosszú ujjú. Pont.
0: Katától kaptuk, hogy tökéletesen igazad van. Hát azért a hölgyek csak segítenek azért rajtunk ebből a szempontból.
1: Így van, így van, így van. És ez is nagyon fontos például, hogy itt a hölgyeket azért nem hagyjuk ki semmiből, hogy... egy általános receptet nyilván adni nem tudunk, de az nagyon fontos például, hogy a társaságunkban ott van egy hölgy, mondjuk ez feleség, barátnő, élettárs, bárki, akkor illik az ő ruhájához valamilyen módon harmonizáló ruhát magunkra ölteni. Tehát olyan öltönyt, amelynek színében adott esetben illeszkedünk a partnerünkhöz, és akkor már itt túllépünk a munkaköri dolgokon.
0: Nem mutatkozott be, aki írta nekem most az SMS üzenetet, de ebbe azt olvasom nagyon röviden, hogy szandál kilőve.
1: Igen. Hát kocsi mosás, sétálás, udvarban járkálás, komoly férfiember szandálban nem igen jár sem dolgozni, sem pedig idézőjelbe téve elegáns helyen nem jelenik meg benne. Nem oda való.
0: Értem. Fú, hatalmas dolgok jönnek, mert itt Isten igazából én azt hittem különben, hogy poén áradatnak szánják ezt a hallgatók, hogy miket írogatnak.
1: Hát sok ember, hogyha ránézel, itt ott amatt, akkor tényleg poénosan néz ki, tehát van, akik ezeket tényleg nem veszik komolyan. Az nagyon jó, hogy a fiatal ember, aki felvetette ezt a témát, rájött arra, hogy neki azért...
0: Halál komolyan beszélgetett tulajdonképpen az e-mailben erről a dologról, és valódi segítséget kér, de most már meg is értem, hogy miért. Ugye itt például van olyan hölgy, aki leírja, hogy az ízlés ficam 100%-a, hogyha valaki teljesen ilyen rossz összképet mutat magáról.
1: Így van, mert akkor ő azzal tulajdonképpen a cégéről, arról a bankról, vagy arról a jogi társulásról, ahol éppen dolgozik, ezt a képet hozza. akaratán kívül.
0: Itt egy másik hallgató, hogy például volt olyan, aki emiatt az állását is elveszítette. Azért ezt morbidnak tartom, hiszen nem,

0: tudom, hogy mit tettek meg azért, hogy változtassanak rajta.
1: Volt-e dress code? Ez a legfontosabb kérdés, mert ha volt és megszeged, akkor nem kell csalálkoznod azon, hogy azt mondják, hogy a viszontlátásra.
0: Ez is lehet egy olyan indok, amivel azt mondják, hogy köszönjük szépen, te nem tartottad be a mi szabály, végül is nem tartottad be a szabályaikat.
1: Pontosan, meg is fogalmaztad, munkaköri leírás, az azt is, ezt is tartalmazhatja.
0: Akkor tulajdonképpen ez egy sokkal komolyabb téma, mint ami ennek mondjuk én ezt gondoltam elsőre.
1: És azt gondolom, hogy nagyon sok hallgató is lehet, hogy ezekben a percekben gondolja át, hogy mondjuk kikkel találkozott hivatalos ügyeinek intézése során, üzleti partnerként bárhol, mit látott is, mit láttatott esetleg saját magáról ő. Ha csak néhányan vannak, akik azt mondják, hogy belenézek a tükörbe, és ezen egy kicsit változtatok, ez nagyon sok esetben az egyéniségét, a személyiségét és a lelkületét is meg tudja változtatni, akár egy egyénnek, akár egy közösségnek, hogyha én és az az imágó, amit magamról mutatok, az tud kéz a kézben járni.
0: Uh-huh. Erikának az üzenetével fogom zárni, mert az időnk az letelt, de ezt mindenképpen el kell mondom, mert nagyon érdekes, hogy akkor is rombolja egy ilyen ember a cégnek az imidzsét, amikor nem a cégen belül van, tehát gyakorlatilag nem a munkahelyén, és teljesen makulátlan, 100%-os, hanem utána ugyanebben a cuccban biciklivel vagy rollerrel közlekedik a sétáló utcában nagy sebességgel.
1: Igen, hát azt gondolom, hogy innentől kezdődően már csak a képzelet szab határt annak, hogy ezeket a dolgokat hova próbáljuk meg beszorítani, és hol mondjuk azt, hogy én és az a cég, amihez tartozom, mi egyek vagyunk, vagy nem vagyunk, vagy hol van az a pont, ahol nekem már szabadságom van adott esetben. Azért azt gondolom, hogy a munkában járás és az onnan való hazamenetel, az még valamilyen szinten céghez kötött.
0: Hát igen, legyen ez az árszó, nagyon köszönjük. www.csak10perc.hu. Hallgassák vissza az adásokat. Sokszor azért megéri. Köszönjük szépen. Józsi, neked is nagyon szépen köszönjük, és további nagyon szép napot neked.
1: Viszont kívánom mindenkinek. Sziasztok!
2: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak

Az Animal Cannibals és a takarítóni után majd The Weeknd, Michael Gray dalát hallgatjuk. Előtte pedig mazsolázzunk, szemezzünk az ön üzenete is. Itt előttem. Aktív a rendőrségi figyelem, ott a debreceni Tünde utcai csomópontnál, ott a Malom felé, tudja, nem a Tünde utcánál. Ott vannak rendőrök. A téglási 60-asról 3 üzenet is érkezett. És ha már itt járunk és Debrecen felé autózunk a 4-esen, akkor Tégles belterületénél, ott a Védánál ott van egy kocs. Rendőri figyelem Cigánd belterületén, a Fő utca és a Vasút utcai csomópontnál. Egyébként pedig nagyon figyelnék a trafiboxokra, mert az ilyen jó időben azért ezeket könnyen élesítik. Észrevételeket pedig várok a folytatásban is. 33-33-103-9 Michael Gray-jel folytatjuk a The Weeknd után Szakács Gergő szóló karrierjéből a dal, az első, az Indulj el után, nem sokára már nézzük, hogy mi a helyzet. Az üzemanyag kapcsán van-e drágulás vagy mérséklődés, ezt is kiderítjük.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 5 óra mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, Dani tájékoztat minket, aztán még 60 perc előttünk infókkal, de előtte nézzük a Brent-olaj, illetve az üzemanyagok világpiaci helyzetének mozgását. A szombati adat előttünk egyelőre nem frissítették még a portálokat, az egyébként ugye a stagnálásról szól, de a szombathoz képest van itt egy kis mocorgás a Brent olaj részéről, $78 erősödött a fekete arany hordójának vételára. Ez egyáltalán nem jó, mert ez nyilván hozza majd a drágulást magával. A forint 311-en áll az USA dollárral szemben. Itt igazából egy kis kompenzáció látszik, egyet előre, egyet hátra, nagyjából így állunk a forint fizető erejével kapcsolatban. 306 és 315 között mocorog fel-le, nagyjából heti váltásban. Majd látjuk, hogy lesz-e drágulás. Egyelőre ez a helyzet, maradnak az átlagárak. 587 a benzinnél, 608 a gázolajnál, hol tankoljak? .hu, itt vannak az infók. Frissülek a folytatásban, és jönnek a dínyék legalábbis. Nézzük, hogy milyenek.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670-555-02-12.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil számítástechnika.
4: Kineszil számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
6: Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai létnek szorítóba a 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokságon a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokság, Continental Arena. Ütős kis hetünk lesz.
7: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Idén is elindul a nyitott portanapok. Együttműködési megállapodást kötött a sportcentrum. Szabolcsi sikere az országos döntőn. Kis Dániel vagyok. Idén is elindul a nyitott portanapok. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárják majd az érdeklődőket. Az október 4-ig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Tartanak kóstolókat, portatúrákat, kézműves foglalkozásokat és zenés programokat is. Az esemény sorozat augusztus 22-én Szabolcs-Szatmár-Berekben indul, de bemutatkozik majd mások mellett a Bakony vidéke, a Dél-Dunántúl és a Közép-Tisza vidéke is. Az agroturizmus népszerűsítése, a termelők és fagyasztók közötti kapcsolat fellendítése, a közlemény szerint új csatornákat nyithat az egészséges, helyi termékek értékesítésében és beszerzésében. Határtalan lehetőségek, együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Sportcentrum a szlovákiai Szepsi székhelyű atlétikai klubbal, a magyar-szlovák sportbaráti kapcsolat erősítése jegyében. A két egyesület célja, hogy közös sportszakmai programokkal ösztönözze a felek szakmai munkáját és utánpótlás nevelését. A Nyíregyházi Sportcentrum vállalja, hogy edzés és verseny lehetőséget biztosít a partner sportolói számára, akik ezáltal már az augusztus végén megrendezendő atlétikai magyar csapatbajnokságon is az egyesület színeiben indulhatnak, írja a közösségi oldalán a Sportcentrum. Megtartották a hivatásos vadászok országos szakmai versenyének idei döntőjét. A megmérettetésnek Buj adott otthont. A versenyen a Szabolcs-Szatmár-Beregi induló jeleskedett, így az év hivatásos vadásza 2026-ban Róka Bence lett. számolt be az Országos Magyar Vadászkamara. A döntő területi válogatók előzték meg, ahol országszerte több mint 140 vadász versengett. Az utolsó fordulóban végül közülük a legjobb 19 mérhette összetudását. Az eseményen az is elhangzott, a vadászkamara jelenleg 2730 hivatásos vadászt tart nyilván az országban. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 óra után ez már az utolsó közös 60 percünk, ebből is elszaladt már 3. Köszönjük a friss híreket Daninak is. Indítjuk a listát, érkezik Emily Sunday, ez a Next to Me, aztán nézzük a dinnyék minőségét, a fogyasztóvédelem beszámolóját hozom.

Szildalát hallgathattuk, dúdolhattuk a Batman Forever. Ha jól tudom, ennek a filmnek a betétdalaként látta meg ez először a napvilágot, aztán került korongra. Kiss from Rose. Hallottuk ezt is majd a Forest Street énekel a folytatásban. Legyen úgy, mint rég. Hát jó lenne, hogyha a dínyék is olyanok lennének, mint rég. Legalábbis én, mint hogyha édesebbnek éreztem volna a régi dínyéket. Most már nem is látom azt az igazi sötét, zöld, híjú dínyét, hanem csak ezt a cirkásat, nem is tudom, hogy fogalmazzak. Azok talán finomabbak voltak. És hogy az idei dínye milyen lesz, vagy milyen, azt is nem sokára megtudjuk. Legalábbis a Nébig vizsgálata erre kiterjedően indult el, és országosan a teljes kereskedelmi láncot ellenőrzik majd. Megnézzük a piacokon árulott dínyék minőségét, persze a beszállítókon át a magyar és a külföldi kereskedőket is egyaránt vizsgálják, hogy csak is a legjobb dínye kerüljön az asztalra. Tavaly egyébként óriási volt a bírság, 19 millió forint bírságot szabtak ki, mert nem volt megfelelő a termék. Majdnem tudták igazolni az eredetet, úgyhogy erre számítsanak a kereskedők, megvárjuk a beszámolót. Majd a Best FM oldalán biztos ez is helyet kap. Forest Street a listánkból, legyen úgy, mint rég, Shakira és a Lokka, utána Kavarog, Honeybeast-től.

0: A te zenéd, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

Wolf Kati, aki énekelt az Itt vagy itt a legnagyobbak között, és majd az Uptown Funk Bruno Mars-szal, Mark Ronsonnal. Ez a Best FM ítélkezési szünet. Kezdődik ez július 15-én és egészen augusztus 20-áig tart a bíróságok. Főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat ez idő alatt, azonban az ügyfélszolgálatok továbbra is elérhetőek. Ott a postaládában lehet bedobni az iratokat, és a többi, és a többi. Tájékozódjon a nyíregyháza.hu a cikket megtalálja. Mark Ronsonnal folytatjuk, aztán itt lesz majd Zsida óceánja. Anastasia is énekel, popsláger tőle, Paid by Dues.

nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Anastasia dala után akkor nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Fókuszban a KEDD egészen pontosan úgy néz ki, hogy hát nem akarunk túl jól alakulni időjárásunk szempontjából. A holnap reggel perceiben 18 fok lehet mindösszesen. Ez azért jóval elmarad az ilyenkori átlagokhoz képest, akkor 13% eséllyel jöhet eső, bár én azt gondolom, hogy erre azért készülnünk nem érdemes. A délelőtt lesz felhősebb, aztán kúszunk felfelé, olyan 30 fok körül alakulhat a legmelegebb órákban a hőmérséklet. 15 óra körül remélhetünk ilyen adatokat, aztán pedig majd újra a felhők érkezésére kell számítsunk. Eső jöhet 30% valószínűséggel 15 és 16 óra között, aztán újra csökkenő tendenciát mutat a hőmérő higanyszála, és csúszunk lefelé. A reggel perceiben újra jön 15-6-7 fok körül alakulhatnak a minimumok, bár erről majd beszélünk akkor. Szóval egyelőre maradnak a inkább tavaszias időjárási adatok. Kalendárium ide 14-ére. Örs, Stella és Ferenc ünnepel Döhötömmel. Boldog névnapot, jó ünneplést kívánok mindenkinek, és már is hozom a dalokat a folytatásban. Itt van nekünk a Random Trip, a zene benned, Stákábó és majd a Magna Cum Laude főnököm sikere is. Kezdjünk bele! A zene mindig ott

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És ennyi volt a móka mára elszaladt ez a 4 óra, jön a Night Shift a folytatásban. A legnagyobb dalokkal jönnek jó kis house sikerek így a hétfőben. Érdemes tehát itt maradni, minket hallgatni 103.9 a folytatásban. És én pedig már elteszem magam, pontosabban pihenni megyek. Holnap találkozunk a délutánban. Ismételten számítok megtisztelő figyelmére. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai létnek szorítóba a 103. Papp László Elit Ökörvívó Magyar Bajnokságon a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László Elit Ökörvívó Magyar Bajnokság, Continental Arena. Ütős kis hetünk lesz.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Szökevényt fogtak a rendőrök. Új osztályvezető az egyes számú belgyógyászat élén. Magyar bajnok a nyíregyházi úszó. Kis Dániel vagyok. Szökevényt fogtak a rendőrök. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfi a legkeresettebb 50 bűnöző listáján is szerepelt, közölte a Szabolcs-Szatmár beregi rendőrség. Azt írják, a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, és ismeretlen helyre távozott. Egy budapesti lakásban rejtőzött, amikor rajta ütöttek a rendőrök. A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit. Őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Új vezető az egyes számú belgyógyászat élén. Gyenes István belgyógyász és gastroenterológus szakorvos vette át a Jós András Tagkórház egyes belgyógyászati osztályának vezetését. Elődje Szegedi László főorvos több évtizedes kiemelkedő szakmai munkáját követően vonult nyugdíjba, közölte a Szabolcs-Szatmár beregi oktatókórház. Hozzáteszik, az osztály irányítását olyan szakember veszi át, aki több mint 3 évtizedes klinikai és vezetői tapasztalat érkezik Nyíregyházára. Pályafutása során Berettyóújfaluban, Debrecenben és Sátoraljaújhelyen szerzett jelentős szakmai és vezetői gyakorlatot. Emellett a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyógyszerterápiás és Regionális Kutatásetikai Bizottságának is tagja. Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán, több mint 700 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben. A polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban két turnusban indították a programot, a második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyíregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Budapesten rendezték a gyermek országos úszóbajnokságot. Az eseményen nyíregyházi siker is született. Szabó Regina magyar bajnok 100 méter háton, tudatta a Nyíregyházi Sportcentrum. A fiatal sportoló élete első magyar bajnoki címét szerezte meg. Regina 50 méter gyorsan is remekelt, az 5. helyen végzett. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

It's you I want.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Az ország legjobb boxolói érkeznek Nyíregyházára, kirívó gyorshajtás Szabolcsban, nyáron is szükség van vérre. Kis Dániel vagyok. Magyarország legjobb boxolói érkeznek Nyíregyházára. Szerdától szombatig városunkban zajlik a 103. Papp László Elit Országos Ökölvívó Bajnokság. A Continental Arénában 10+10 súlycsoportban lépnek ringbe a bunyósok. Kovács Ferenc polgármestert arról kérdeztük, mit jelent Nyíregyháza számára a sportesemény.
2: Ez egy város marketing is, különösen, hogy most Papp László 100 éves születésnapi jubileum sorozata van, amelynek egy kiemelt állomása Nyíregyháza lett, és bízunk benne, hogy méltó házigazdái leszünk ennek. Itt mindig van sikere, népszerűsége a sportnak. Ezt az elmúlt 15 évben számtalan esemény igazolta. Megvannak azok a feltételek, nem csak infrastruktúrális, hanem a közönség szempontjából is, ahová én azt gondolom, hogy az ökölvívó szövetség is úgy fog értékelni, hogy érdemes volt idehozni.
1: Kirívó gyorshajtást kapott Lencse végre a Trafipax. Ökörító Fülpösön mértek be egy eltúlzott sebességgel közlekedő személyautót. A járművezető a megengedett 50 km/órás helyett 127 km/órás sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 468 ezer forint összegű pénzbírságot kapott, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Kiemelik, tapasztalataik szerint a járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás kimagasló baleseti kockázataival. A gyorshajtó felelőtlen magatartásával nem csak a saját, de mások életét, testi is veszélyezteti. Így mindenkit arra kérnek, tartsák be a közlekedési szabályokat. Viradásra hív a Vérellátó és a Vörös Kereszt. A biztonságos ellátás érdekében országosan naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes piraló segítsége. Hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges. Elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig elírja az 50 kg-ot. Szabolcs-Szatmár-Beregben a héten Záhonyban, Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírbérteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni, de hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Az előrejelzések szerint, míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápor és zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Lauer.

0: Életünk legjobb zenéi a Night Shiftben szólnak. Ez a 103.9 Best FM.
1: A lemezjátszóknál Lauer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is elindul a nyitott portanapok. Együttműködési megállapodást kötött a sportcentrum. Szabolcsi siker az országos döntőn. Kis Dániel vagyok. Idén is elindul a nyitott portanapok. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárják majd az érdeklődőket. Az október 4-ig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Tartanak kóstolókat, portatúrákat, kézműves foglalkozásokat és zenés programokat is. Az esemény sorozat augusztus 22-én Szabolcs-Szatmár-Berekben indul, de bemutatkozik majd mások mellett a Bakony vidéke, a Dél-Dunántúl és a Közép-Tisza vidéke is. Az agroturizmus népszerűsítése, a termelők és fogyasztók közötti kapcsolat fellendítése, a közlemény szerint új csatornákat nyithat az egészséges, helyi termékek értékesítésében és beszerzésében. Határtalan lehetőségek, együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Sportcentrum a szlovákiai, Szepsi székhelyű atlétikai klubbal, a magyar-szlovák sportbaráti kapcsolat erősítése jegyében. A két egyesület célja, hogy közös sportszakmai programokkal ösztönözze a felek szakmai munkáját és utánpótlás nevelését. A Nyíregyházi Sportcentrum vállalja, hogy edzés és verseny lehetőséget biztosít a partner sportolói számára, akik ezáltal már az augusztus végén megrendezendő atlétikai magyar csapatbajnokságon is az egyesület színeiben indulhatnak, írja a közösségi oldalán a Sportcentrum. Megtartották a hivatásos vadászok országos szakmai versenyének idei döntőjét. A megmérettetésnek Buj adott otthont. A versenyen a Szabolcs-Szatmár-Beregi induló jeleskedett, így az év hivatásos vadásza 2026-ban Róka Bence lett. Számolt be az Országos Magyar Vadászkamara. A döntő területi válogatók előzték meg, ahol országszerte több mint 140 vadász versengett. Az utolsó fordulóban végül közülük a legjobb 19 mérhette összetudását. Az eseményen az is elhangzott, a vadászkamara jelenleg 2730 hivatásos vadász tart nyilván az országban. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápor és zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM. Today.

0: nagyon jó a Veszprádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Bárhol is vagy, termék megjelenítés ott van veled. A Best FM.
1: Egyház a legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szökevényt fogtak a rendőrök. Új osztályvezető az egyes számú belgyógyászat élén. Magyar bajnok a nyíregyházi úszó. Kis Dániel vagyok. Szökevényt fogtak a rendőrök. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfi a legkeresettebb 50 bűnöző listáján is szerepelt, közölte a szabolcs-szatmár-beregi rendőrség. Azt írják, a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, és ismeretlen helyre távozott. Egy budapesti lakásban rejtőzött, amikor rajta ütöttek a rendőrök. A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit. Őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Új vezető az egyes számú belgyógyászat élén. Gyenes István belgyógyász és gastroenterológus szakorvos vette át a Jósa András TAK Kórház egyes belgyógyászati osztályának vezetését. Elődje Szegedi László főorvos több évtizedes kiemelkedő szakmai munkáját követően vonult nyugdíjba, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház. Hozzáteszik, az osztály irányítását olyan szakember veszi át, aki több mint 3 évtizedes klinikai és vezetői tapasztalat érkezik Nyíregyházára. Pályafutása során Berettyóújfaluban, Debrecenben és Sátoraljaújhelyen szerzett jelentős szakmai és vezetői gyakorlatot. Emellett a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyógyszerterápiás és Regionális Kutatásetikai Bizottságának is tagja. Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán, több mint 700 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben. A polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban két turnusban indították a programot, a második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes nappali tagozatos diák igazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyíregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Budapesten rendezték a gyermek országos úszóbajnokságot. Az eseményen nyíregyházi siker is született. Szabó Regina magyar bajnok 100 méter háton, tudatta a Nyíregyházi Sportcentrum. A fiatal sportoló élete első magyar bajnoki címét szerezte meg. Regina 50 méter gyorsan is remekelt, az 5. helyen végzett. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és perzsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jó a zenét.

0: mindenből
1: a legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Az ország legjobb boxolói érkeznek Nyíregyházára, kirívó gyorshajtás Szabolcsban, nyáron is szükség van vérre. Kis Dániel vagyok. Magyarország legjobb boxolói érkeznek Nyíregyházára. Szerdától szombatig városunkban zajlik a 103. Papp László Elit Országos Ökölvívó Bajnokság. A Continental Arénában 10+10 súlycsoportban lépnek ringbe a bunyósok. Kovács Ferenc polgármestert arról kérdeztük, mit jelent Nyíregyháza számára a sportesemény.
2: Ez egy városmarketing is, különösen, hogy most Papp László 100 éves születésnapi jubileum sorozata van, amelynek egy kiemelt állomása Nyíregyháza lett, és bízunk benne, hogy méltó házigazdái leszünk ennek. Itt mindig van sikere, népszerűsége a sportnak. Ezt az elmúlt 15 évben számtalan esemény igazolta. Megvannak azok a feltételek, nem csak infrastruktúrális, hanem a közönség szempontjából is, ahová én azt gondolom, hogy az ökövő szívetség is úgy fog értékelni, hogy érdemes volt idehozni.
1: Kirívó gyorshajtást kapott Lencse végre a Trafipax. Ökörító fülpösön mértek be egy eltúlzott sebességgel közlekedő személyautót. A járművezető a megengedett 50 km/órás helyett 127 km/órás sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 468.000 forint összegű pénzbírságot kapott, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Kiemelik, tapasztalataik szerint a járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás kimagasló baleseti kockázataival, a gyorshajtó felelőtlen magatartásával, nem csak a saját, de mások életét, testi is veszélyezteti. Így mindenkit arra kérnek, tartsák be a közlekedési szabályokat. Viradásra hív a Vérellátó és a Vörös Kereszt. A biztonságos ellátás érdekében országosan naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes viraló segítsége. Hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges. Elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szabolcs-Szatmár-Beregben a héten Záhonyban, Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírbérteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni. De hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Az előrejelzések szerint, míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsit fűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazatalál.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, Best FM, ott van veled.

0: FM, ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best

0: Azért szeretem a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Bestefem, a legjobb zenék.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon nekem volna mindig a beszetem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: 99 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Dog Child, Big Rocker.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: láthatjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
0: Best FM. Lejátszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.